jó helyen jársz. Panorádió 91.5.

0: voltam.
1: Akkor és most.
0: Hey now, you're an all-star.
1: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Hölgyeim és uraim, önök pillanatokon belül Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsorát hallják. Öveket becsatolni a mikrofonnál Sánta Zoltán és Zvekán Péter.
1: Igen, igen, sziasztok. Ide találtatok. Hova, mondjuk nem tudom, hogy hova. Nagyon nagy a köd. Kicsit még félre beszélek, ne haragudjatok.
2: Semmi
1: nem elég, hogy korán van, köd van. Elképesztő köd van, ami egyébként nem tudom, hogy figyelted-e, csak a mi oldalunkat sújtja. És ahogy átjöttél az aluljáró alatt, ott így, mintha elvágták volna, itt is ködös egy picit, de oda át, ahol a mások vannak, bajmok felé is. Viktor magyar bajmok felé is.
2: Nekem olyan érzésem volt.
1: Tejbe úsztam volna igazából.
2: Olyan érzésem volt, hogy felkeltem, és így, júj de jó, ilyen totál ilyen párás valami őrület van. Itt most ment a stúdióba, és annyira párás a levegő, mint a vőserdőben.
1: Párás, tegnap is az volt igazából.
2: De durva, és totál olyan érzésem volt, hogy a hegyvidéken szokott ilyen reggel lenni. Ott.
1: Igen.
2: És akkor ott jobb lett a kedvem, hogy betrippeltem, mint valami hegyen lennék.
1: Nekem ilyenkor mindig az a hát félelmem igazából, hogy beülsz valamilyen járműbe, vagy ráülsz, vagy nem tudom, és így nem gyújt, tudod, mert így párás, és akkor így bement a nedvesség meg.
2: Azért hát benne van.
1: De tudod miért? Azért, mert a Gézabár mesélte egyszer, hogy mikor arról beszéltünk, hogy hát így nem fél, mert nem köt ugye utasbiztosítás, vagy járműbiztosítás egészen pontosan, és akkor ugye tehát nincs biztosítva az a helyzet, amikor mondjuk nem tudom, valami gond van a bármilyen járművel, hogy akkor így hazahozzanak, hazajuttassanak valamilyen módon, vagy a másnap akkor ugye megjavítassák. És mondta, hogy igazából őt egyszer érte utol egy ilyen probléma, vagy konkrétan volt egy ilyen eset, hogy Erdélyben motoroztak, és akkor ilyen párás volt reggelre, és oda ment így a motorhoz, és így megnyomtak is gyújtogumot, és azt mondta, hogy
2: ugye? Kellemetlen.
1: És egyébként egy ilyen kis mizerábilis kis akármi cucc történt egyébként, de hát ezt nem tudta ott megoldani, ehhez egy elektrós szakember kellett, úgyhogy haza kellett vontatni onnan, és akkor itt nagyjából 5 perc alatt megoldották ezt a problémát.
2: Inkább az embert kellett volna oda szállítani.
1: Sokkal jobb lett volna. Neki igen. Is egyébként, mert sokkal szebb helyen dolgozhatott volna, mint ez mondjuk az. Itt Szabadkán. Jó, nem szép ez a város.
2: Persze, Zoli is itt van velünk, Atti is itt van velünk. Hegyvidék lettünk, igen. Fantasztikus. Itt vannak velünk a hallgatóink, Atti már mondja, hogy itt korán 4:30 is ilyen felnagy köd volt itt nálunk.
1: Nagyon durva.
2: Felének vagy ébre 4:30, de tudom, hogy te
1: minek?
2: Korán kezd.
1: Minek?
2: Tudom, hogy korán kezd. Korán. Korán! Hát péntek akkor Zeci és Sánta. Mi ez ilyen? Én sose vettem észre, hogy pénteken a Zeci meg a Sánta lenne.
1: Lehet, hogy
2: de lehetséges, hogy van egy ilyen fogalm, sincs tényleg őszintén.
1: Régebben volt olyan is, hogy ha hétfőket szed a csütörtök péntek, akkor Zeci és Sánta.
2: Igen, volt olyan, igen. Tényleg. Tényleg volt olyan.
1: Szép idők.
2: Na szóval jöttem be, és ez így oké volt. Ez így rendben volt. Annyi, hogy kicsit automata üzemmódba jöttem, mert bevallom nektek, hogy tőletek ezt mondom, hogy az utóbbi időben nekem ez a korán kelés, ez kezd kihívást lenni. Ez nagyon érdekes különben, nagyon érdekes észrevenni magamon, mert ezzel nekem sose volt bajom, olyan nagyon. Nekem az utóbbi, mondjuk fél évben érzem azt, hogy ez a korán kerés, ez konkrétan egy nagyon komoly probléma. De olyan, hogy tudod, próbálok korábban lefeküdni, aludni, tehát próbálok egy csomó mindent tenni azért, hogy könnyebb legyen a reggel. Folyamatosan elalszom magam, mondjuk az is egy rossz dolog, mert ugye állandóan... Na, bármest, ezt inkább érdekességbe akarom elmondani, nehogy átmenjen valamilyen, hogy hívják már korán reggel panaszkodás, mert ez nem panaszkodás, érdekesség, csak hogy... És akkor tolom az egészet, és akkor az a baj, hogy ezt valahogy meg kell oldani, nem tudom, mikor alszom-e, az meg a másik. És akkor ma reggel is szerinted be volt állítva a mobil? Hogy csörögjön? Nem. Hanem akkor fölkelek úgy, hogy mondom, érzem, hogy valami nem stimmel, és akkor 5:40 van, mert tegnap este se ültem le nyugodtan, meg nem feküdtem le nyugodtan, mert nem állítottam be a telefontra, valószínűleg hazajött, az beestem az ágyba, azt se tudom, mi történt, érted? Így élek én, elég...
1: Igen, képzeltem ezt az alalmást.
2: Nem kiegyensúlyozom.
1: Ilyen random szituációban, annyira jó lenne, ha ez történne veled. Ezt nagyon szeretném látni, hát, hogy tényleg úgy elalszol tudod, ilyen bizonyos szituációkban, hogy mit tudom én, valahol vagy, és akkor ledől a fejed, ahogy itt is szokott egyébként, amikor csináltam az egyszerűen egy fotót, nyilván ez nem populáris igazából, de nagyon-nagyon szórakoztató az, amikor az ember
2: nem publikus,
1: elszenderedik nem egy kicsit. De egyébként, hát figyelj, erő, az azt jelenti, hogy a végét járod. Abszolút... nem az életednek, hanem ennek a tudod, a fáradtság az felfelül
2: ki a mindenhol, fejét. De hogy én mindenhol elalszom, tudod, de hát én már tudom, hogy a konferenciában vagyok, akkor mellettem azt meg kell kérnem, hogy lögdössön.
1: Te fogsz horkolni akkor ugye, lögdössön, az operaházba.
2: Amint, hát ott horkolni nem, de búbiskolok rendes. Lögdössön, mert úgy érdekel a téma, csak nem mindig.
1: Apám egyszer nagyon vérges volt a színházban, még a régi Népszínház épületében.
2: Na, mi
1: volt voltunk valami előadáson, vagy ők voltak, már nem emlékszem, de ez ilyen, mit tudom, 90-es évek vége, 2000-es évek elejé sztori, és ment akkoriban valami darab, ahol így nagyon ment a vadulás, de tényleg olyan értelemben, hát olyan értelemben, hogy tudod, nem tudom, egy valami ilyen tök drámai szintú, ilyen halk, és akkor ilyen hirtelen nagy csattanások, ordibálás, ez így oda bedobják, becsapja valaki az ajtót, és azért ilyen, ezeket mindig úgy oldották, de én emlékszem egyébként régen a színházban, és egyetlen nem ellenük szó, de valahogy nem értettem sosem, hogy a régebbi daraboknál mindig úgy volt kikeverve a hang, lehet, hogy a hangszórók minősége nem volt a legtutibb, de hogyha mondjuk olyan szitu is volt, hogy mondjuk zenés darabot játszottak, ahol így énekelt valaki, és akkor a zenei aláfestés ment, az a zene, az mindig annyira szükségtelenül hangos volt.
2: Komolyan?
1: Igen, hogy tényleg ilyen, tudod, így űz, és már úgy kezdesz úgy félni, meg olyan érzed, hogy olyan helyzetidegen az egész, olyan tehát az idegeidre megy, pedig alapvetően jó volt a darab, tehát nem erről kellett volna, hogy szóljon. De mindegy, és apám járt így egyébként, hogy elbúbiskolt, és becsaptak egy hatalmas nagy ajtót, és akkor egy durat annyira fölijedt, hogy annyira felháborodott, hogy a szünetben hazamentek.
2: Tényleg?
1: Megzavarták. Ha jól emlékszem, akkor ez volt a sztori, de mondom, tisztán emlékszem, hogy volt valami ilyen izé.
2: Nagyon mondom, elalszok, mindenhol elalszok. A kocsiban, amint elindul és nem élvezetek, én elalszok.
1: Muszáj visszavenni ugye a tempóból valahol itt-ott, tudod, ilyen izé magadnak. Most és belegondolok, nekem is problémát jelent az utóbbi időben ez, azért, mert tényleg nagyon sokasodnak a teendők, és gyakorlatilag ugye már beszéltünk, az esti időszak az, amikor te úgy le tudsz engedni, amit, tehát amikor hazaértél, mindig kell egy másfél óra, most mindenkinek más, hogy te úgy leengedj agyilag a napi teendőkből, meg abból a forgalomból, tehát hogy kiűzd az agyadból ezeket a rokat, és ne mondjam, nyilván nem az, de hogy érted, akkor már úgy nincs erre szükséged. És akkor indulna az idő, amikor egy picit tényleg úgy pihentetően tudsz otthon lenni. És akkor meg már kifutsz az időbe, mert akkor már késő este van.
2: Jó van, mindegy, na hát ezt gondolom mindenkinek volt ilyen periódus, hogy néha összejönnek a dolgok, néha nem tudjátok ti is milyen az, amikor tudod néha. Azt nem tudom elképzelni különben, hogy de írjátok már meg, vagy nem tudom kinek milyen friss az élmény, vagy nem, de ez a... hogy nekem egy csomó haverom van, szóval aki ugyanígy így nem bír leállni. Mert én az a baj, hogy én hülye vagyok, tudjátok? Mert amikor van mondjuk egy szombaton, vagy egy vasárnap, amikor szabad, akkor annak annyira örülök, hogy akkor azt telepakolom reggeltől estig szabad idő tevékenységet. Tudjátok, hogy nehogy véletlenül pihenjek azon a két napon, nem, akkor menni kell minden, és akkor még fáradtabb leszek, mint tudod, mint amikor...
1: Az szóval, jó, az szóval jó.
2: Ez egy hülye taktika a részemről. De valaki akkor ne haragudj, plusz,
1: ki akarod maxolni ezt az egy napot, ami jutott neked?
2: Hát igen, és akkor az van, hogy utána egy csomó embernek így, aki így totál mondom, százan vannak, vagy ezren vannak, vagy több ezen, akik úgy nyomják, mint én, és akkor arra születik egy gyerek, és akkor ők, ami persze egy szuper dolog, csak mondják, hogy és akkor jön egy olyan periódus, amikor még annyit se tudsz aludni. És ugye,
1: igen.
2: Csinálják azokkal a 2-3 óra alvásokkal, ilyen szaggatott? Hát, tudod,
1: él az ember, létezik, igen, a fajunk sokasodik.
2: Az biztos.
1: Hát tök ellenállóak vagyunk egyébként, hogyha így nézed. Amúgy hát, igen.
2: Amúgy igen.
1: Érted? Hányszor beszéltük, éveken keresztül beszéltük arról, hogy milyen esendő az ember, milyen borzasztó lény, milyen gyengus. De ezek szerint meg nem. Ilyen aspektusból nézve, nem?
2: Hát most hát ahhoz képest, nézd, igen. Mondjuk egy elefánt ki tud dölteni egy fát, mi azért azt nem, de...
1: Hát mi nem, mi bírjuk a gyűrűdést.
2: De az agyunkkal.
1: Igen.
2: Megcsináltuk a motorfűrészt, vagy láncfűrészt? Láncfűrésznek hívják, nem motor. De hogy hívják azt?
1: Mit?
2: Láncfűrész, vagy motorfűrész?
1: Hát mire gondolsz? Mit akarsz mondani? Amivel a fát vágják az erdőben, és ez a láncfűrész.
2: Láncfűrész. Mi a motorfűrész?
1: Na, ezt nem tudom. Az nem a... Nem, ugye beírjuk
2: már. Nem tudom,
1: lehet, hogy az is ugyanaz. Azt kezdtem érni, hogy motorszerviz, látjátok, mennyire hat az életem? A műsorra? Motorfűrész, várjál.
2: Istenem, hihetetlen.
1: Az is ugyanaz.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Ugyanaz? Akkor jó mind a
1: kettő. Hát végül is, amúgy logikus, hát most mind a két megközelítés jó. Az egyikben ugye a meghajtást, vagy az erő létrejöttét.
2: Igen, csak mondjad.
1: Megfogalmazó technológiát nevezed meg. Uh-huh. A másikban pedig egy ilyen kis alkatrészt, ahogy mindig kilazul, és mindig kopik, cserélni kell, akadozik. Az milyen személyiség egyébként a motorfűrésznél? Most én gyakran aprítok fel olyan fát, ugye te mindig megmosolyogsz ezért, amikor van ilyen bontás, vagy ilyen régi faanyag kerül hozzám, akkor ilyen felaprítom, és ezt én eltüzelem. Meleget csináltod, nem dobom ki. És nagyon sokszor ugye az ilyen régen felhasznált faanyagokban rengeteg szög, meg ilyen nem kívánatos elem van, ami a motorfűrésznek azért ártalmas, de hogy itt tenném fel a kérdés, hogy miért kell, hogy ennyire ártalmas legyen, hogy nem tudnak olyan élet csinálni, és én is tudom, hogy mindig olyan annyira óvatosan vágom ilyenkor, hogy itt, hogy nehogy szögre menjek, és akkor is néha így megérinti, mert tudod, ez így begörbült, meg így nem kiszámítható irányból jött be a szögnek a vége, és akkor már egy ilyen rettenetes hangot ad, és akkor kirazul a lánc, meg kitompul, kicsömpül, minden történik, hogy nem lehet egy picit strapabíróbanyagból ezt így elkészíteni, akkor mondjuk
2: nem tudom.
1: Érted, hogy akkor így, nem azt mondom, hogy a szöget meg a vasat vágja, de hogy így tudod, ne menjen már tönkre abban a minutomban. Jó, nyilván nem ez történik, de akkor is hát nyilván nagyon nem tesz jót neki, úgyhogy nagyon óvatosan kell ilyenkor kezelni. Pont.
2: Hát igen, ez egy ilyen dolog, de hát amúgy viszont amit ad, fantasztikus különben.
1: Egyébként csodálatos.
2: Amúgy egyébként fantasztikus. Csodálatos. Jó, én mindig kicsit félek ezeket használni különben, de alapvetően
1: én is féltem, de most már egyébként nekem most igazából az apámé kölcsönben van nála, ami a Lidiben vásárolta, és nyilván most már az újabb generációsok minden vannak látva ilyen védelmi ilyen cuccokkal. Tehát áram alá helyezed, mert ugye ez elektromos.
2: Igen.
1: Begyújtod ott, és azt hiszem ilyen két biztosíték gomb van, akkor azt így begyújtod, és ahogy elvágtad a fát, és elengeded a gombot, az abban a pillanatban ad egy ilyen hangot, és rögtön megállítja. Jaj,
2: lefékezi?
1: Igen, igen. Uh-huh. Tehát amint elengeded.
2: Az nem rossz. Meg láttam különben a profi favágóknak, de ez most egy másik dolog, de azért az is fantasztikus kész, de olyan anyagból készítek nekik ruhákat. Jó, nem biztos nem mindenki ilyenbe vágja a fát, de hogyha véletlenül tudod, hogy megszaladna, vagy valami, szóval hogy a combodra, vagy valami ráraknád, igen, akkor olyan, hogy nagyon sok apró pici rétegből áll az a ruha, és hirtelen ilyen rengeteg, mintha rengeteg ilyen szálrendszer jelenne meg, érted? Mint hogyha ugye a nadrág úgy rengeteg szálba lenne, ami totál eltömíti a láncfűrészt, és totál leblokkolja rögtön. Jú. Hát nagyon érdekes.
1: Aztán így lepattintja a lábról, nem, és egy ilyen íves visszamozdulatból, hogy a saját fejed így.
2: Nem,
1: elgurul. Hát,
2: az jó lenne. Az jó, az adná. Közben egyik hallgatónk kérje.
1: Isten, szörnyű, gondolj bele, mennyire szörnyű balesetek történhetek már ilyen láncfűrészek, ami ilyen old school, az ilyen régi, hogy felfedezték, de ilyen semmi, tudod, biztonsági.
2: De nem azt tudod, melyik a durva, az a...
1: Csak így...
2: Én amit a neten láttam, és zseniális.
1: Röpültek a végtagok.
2: Hát ne hülyeskedj. Hát pont erről teszem, ugye van ez a cirkula?
1: Hát meg cirkulár? A másik a fa is, hát hogy érted, most bocsi, de igen, az is borzasztó, de hogy a fa is, most mit tudom, láncfűrészenek kivészet, ez nagyon könnyen átvág nagy fákat. Tényleg, ez a legegyszerűbb, legolcsóbb fajta is egyébként. Igen. És ott is hány ilyen videót lehet látni, nem tudom, rossz irányból valaki szakértelem nélkül vág ki egy fát, és akkor így elkezd rosszul dőlni,
2: ja,
1: tudod?
2: Persze. Jézus Isten.
1: Megy rá a házra, meg, házra.
2: Rád meg. Apjú kicsit spórot, majd ő kivágja. Rádőr a házra.
1: Ez nagyon gyorsan keresztül kapja, tényleg.
2: 30 ezer euró kár. Szóval. Hát de nem.
1: Igen, de már régi volt a barackfa.
2: Hát abszolút.
1: Gyárfa.
2: Katasztrófa. De az egyik hallgatók Hajni azt mondja, hogy sziasztok, Hajni vagyok, Magyarországról, itt vagyok Szeged mellett. És hogy szörnyű
1: szomorúan
2: a vétel. Szörnyű
1: csak
2: a vétel,
1: szerint.
2: Amióta ugye ezt szerelték ezt az adót, mert régen olyan tiszta volt az adás.
1: Tényleg, Hajni, hát hallgass minket netem.
2: Én is mondtam, hogy mert az adó ez egy folyamatos probléma, de tényleg egy csomó ember hallgatott minket, hogy minden az adóval valamit szereltek, valamit aztán így bum, így nem megy annyira, mint régen. Nem tudom ennek mi lehet az oka, erre mindig kapunk valami magyarázatot. Én mindig azt mondom, hogy ebben
1: vörös falu.
2: Ebben modern,
1: hát
2: igen, mindig egy vörös falu, napkitörés, meg ilyeneket hallunk. De tényleg, ilyeneket mondanak állandóan.
1: Kozmikus köd.
2: Ilyeneket mondanak tényleg állandóan, hogy ezek hatnak a jelekre. Hát mondom, jó. Na mindegy, szóval hogy mindig valami magyarázat mindig van, de szerintem ebben modern világban az a baj, sajnos ezt kell mondanom, hogy itt csak ez az online a biztos. De hát már az
1: jó működik egyébként. Az is ilyen érdekes, nem tudom, hogy mitől függ, most pont valamelyik
2: Ati nap,
1: igen, pont akkor, igen, hallgattalak benneteket, és neten keresztül, mint mindig.
2: Igen,
1: és akkor pont olvastátok Ati üzenetét, igen, hogy nem jó a netes adás, nekem így tökéletesen ment igazából, szóval lehet, hogy ilyen egyéni, hát nem tudom, egy restart ilyenkor, tudod, frissítés,
2: persze.
1: Aranyatér.
2: Amúgy különben tegnap állítólag ott voltál te is, de én nem láttalak. Te is kint voltál ezen a Business Run-on?
1: Kint, igen, ott szaladgáltam én is.
2: Jaja.
1: Futókkal.
2: Ez tök érdekes volt, mi oda kivágottunk. kivágódtunk, nem is tudom, valamikor fél négykor. Nézem, hogy nincs ott nagyon senki. Mondom, mi a franc? Jó, mi nyilván dolgozni mentünk oda, mint te is, és kimegyünk, és hát oké, semmi extra arra, de elmúlik most már nem tudom, fél óra, még mindig semmi, hát mondom, jó van, hát az emberek, hát mi történik itt? Jönnek a cégből, akik hívtak minket, hogy jaj, ne haragudjuk, elrontották, hát ez rohadtul nem 5-kor kezdődik, ez 6-kor kezdődik.
1: Ja, igen.
2: Á, mondjuk jó, akkor menjünk, iszunk egy kávét, visszamentünk, addigra már voltak emberek, mert az az érdekes nekem, hogy van ez a futás, ez a futóversenyek, meg ezek a maratonok, meg ezek az őrű dolgok, ami, gondoljunk bele, de hát most így én, mint külsős. Van egy csomó ember, aki elkezd futni, és fut állandóan így a mindennapokban a semmibe. Azért, hogy fusson. Ez az egyik, ami nekem már olyan, wow, mi a franc? Minden nap fut valahova. Mint a Forrest Gump, valahova fut. És akkor azt mondja, hogy nekem nem elég futni valahova, én körbe akarok futni. Sok emberrel akarok futni. Akkor szerveznek maratonokat, ami a legelképesztőbb összegekbe tud kerülni időnként. Ez a terapia is elég drága különben. Hogyha be akarsz szervezni.
1: Prominens, igen.
2: Igen.
1: Verseny.
2: És akkor igen, jó, mondjuk itt a cégek jelentkeznek, és akkor ott csapatok, és kifizetik ezeket az őrült összeget azért, hogy elmenj, és többet ne csak úgy fuss a semmibe, hanem fuss a valahova körbe.
1: Jó, hát itt mennek a reklámok, nyilván, meg. De amúgy meg, hát nem. Figyelj.
2: Ez hihetetlen.
1: Én se futottam úgy tartósan soha, egyszer volt, hogy ilyen pár hónapig, és nekem is ugyanez volt, hogy nekem én inger szegény, de ugyanakkor meg tudom érteni azt, hogy van akinek meg nem. Hát most érted, ez ugyanolyan, mint amikor nem tudom, te elmész súlyokat emelgetni, akkor tudod, a futó meg fölteheti ezt a kérdést, hogy érted, most te akkor mész, és akkor így emelgeted a súlyt, és így nézel magad elé, hogy ez miért jó. Érted? Tehát, hogy mindenki megtalálja benne
2: jó,
1: azt,
2: ami... Jó, de ott folyamatos interakciód van emberekkel. Itt meg lehet, hogy az a jó, hogy nincs?
1: Igen. Habár én látok futókat, aki majd belejött, és akkor beszélgetnek, miközben futnak. Nekem az a legdurvább egyébként, tehát mindig kidöglök. Amit már tényleg viszonylag régóta csinálok, és azt így megszoktam, meg bírom már viszonylag jól, önmagamhoz képest, amatőr szinten, és akkor ott is még mindig van ez, hogyha haverral megyünk, akkor izé megy a beszélgetés, akkor kicsit az érzed, hogy jobban kifulla, ezt tudod. Hát mit tudom én, nem tudom, az meg, hogy tudod, ilyen csoportosan, szerintem az új stengbe hoz.
2: Lehetséges.
1: És ezt én már éreztem egyébként Bicajon is, most az annyira nem gyakori, de futásnál, amikor mondjuk másik futó, vagy találkozol ilyen futócsoporttal, vannak ilyen csoportos edzések, nem tudom, szerintem csütörtökönként itt a Paricsi úton, valamelyik futóklubnak, és amikor ott így belecsapódtam én is valamilyen ilyen társaságba, akkor azok ilyen nagyobb tempót diktáltak, mint amennyivel én terveztem menni, de úgy vitt magával. És hogy nem fáradsz, hát arra, akkor kialakul egy ilyen versenyszellem szerintem benned. Hát most mit tudom én, az, hogy most így körbe, meg nem körbe, nem tudom, hát szeretik. Látszik, hogy sokan szeretik.
2: De nekem
1: szimpatikus. Ja.
2: Érdekes, csak az emberek futnak.
1: Tegnap is nagyon érdekes volt az idő, amúgy meg nagyon becsülete végigcsinálta mindenki, ugye, mert a gyaloglós rész az is volt, az meg 6:45 után
2: és kicsivel,
1: és akkor megint elkezdett esni, még akkor is maradtam valameddig, aztán ott így mondta az Arni. Így
2: igen, vele találkoztam.
1: Hogy ne álszkolódj, mert megy, megfogadom a tanácsod. És de ők is ilyen csúron vizes volt, így sétálták ott, és 5 kilométeres, csak az ilyen két kör.
2: Igen, és az az érdekes, pont azt akartam mondani, hogy akkor az volt, hogy rettentően ronda volt az idő, bár azt mondják nekem különben, hogy én mire kiértem, addigra legalább elállt a szél, mert nagyon fújt a szél, és akkor ugye egy csomó cég...
1: Szeretén se tapasztaltam.
2: Egy csomó cég kijött sátrakkal, mondták, hogy a szörnyű volt, nem mondom, komolyan, azt mondják, igen, az elállt valóban. És hogy nagyon rossz volt az idő, folyamatosan csöpörgött az eső, vagy esett az eső, de mindenki egyöntetűen arra jutott, hogy de amúgy biztos, hogy meg lesz tartva ez a futás, mert a futók azok akkor is eljönnek, ha szakad. De hát, a persze, futóknak ez a különlegessége, hogy tök mindegy, hogy milyen az idő, ők el fognak jönni, és megcsinálják.
1: Persze,
2: és ez egy ilyen valami általános globális vélemény, ami igaz is, mert valóban jöttek.
1: Hát én csomószor látok futókat.
2: Őrület.
1: Nekem a legdurvább mindig
2: jönnek, az... Jönnek, csinálják.
1: Még esőben, most tegnap nekem is volt egy olyan feeling, ami kimész, és akkor ilyenkor azért csak mozogsz én, és ott rohantam egyik helyről a másikra, hogy több helyről tudjam őket fölvenni, és közben így kimelegszel, és úgy átszellemülsz, és olyantól között tényleg nem zavar az, hogy nem tudom, csöpög, vagy párás, vagy nem tudom, alapvetően meg tök meleg volt. és amikor mentem a végén a kocsihoz, akkor már rendesen esett, hát tudod, most mit te Max kapucni, igen, ázok, de azt éreztem én is, hogy most így simán sétálnék még nem tudom mennyit, mert annyira jó volt az idő amúgy. Tehát hogy tényleg nyilván, hogyha mozogsz, kiismerekszel, megszokod, de nekem ettől sokkal durvább, hogy ez már ilyen koranyári hangulatot idézhet végül is, vagy késő tavaszit, amikor télen hányszor láttam futókat, de itt a városban, télen, amikor így jövünk reggeli műsorra, sötét van, igen, mínusz 2-3-4 fog, és fut. És olyankor is minimum rövid nadrág egyébként, tehát az, az már ott van, nekem az is annyira elképesztő, de világos, mert én is próbáltam, tudom, hogy kimelegszel, de akkor is, tehát amikor először így kimész a baj, tehát ilyen rettenetesen alulöltözött, ez borzasztó lehet, úgyhogy hát na, szeretnék el. Nekem szimpatikus az, hogy sokan csinálják, és sokan mozognak, tök jó.
2: Persze, abszolút, érdekes. Érdekes a történet, meg az is érdekes lesz, hogy ezt tegnap már érintettük itt Anettel, hát most én nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog, most ma már péntek van, ugye?
1: De ti szóval mentek bicózni,
2: most én holnap megyünk bicózni.
1: Ott szeretnéd, hogyha fújna a szél?
2: Nem, azt hiszem, hogy most kézzed, de elmondok valamit, és akkor az van, hogy ugye nekem van egy biciklim, ami jelen pillanatban szét van szedve, meg amúgy egy teljesen jó bicikli, meg van egy másik biciklim, amit tudom, hogy mindenki ilyen furának nézi, de igazából az a bicikli nekem kicsi, mert én azt nem azért vettem, hogy vezessem, hanem tudjátok, van egy ilyen történetem
1: most. Én mentél ott, igen.
2: Én szeretem az ilyesmit nagyon, hogy most 30 éves ugye ez a legnagyobb bicikli gyár itt nálunk Vajdaságban. És ennek az alkalmára gyártottak pár darab biciklit, ami ilyen limited edition, ezt ünnepli. És ezt én, amikor megláttam, Jézus Isten, annyira szép volt, mondtam, hogy ezt megveszem ilyen dísznek, érted? Mert hogy nekem ez így kell. Nem is az én méretem, meg semmi, de. Úgyhogy szürreális, mert igazából most az jutott az eszembe igazából, hogy én most holnap kell, hogy menjek el. Van egy biciklim, ami szét van szedve, meg van egy vadonatúj biciklim, ami teljesen jó, csak úgy kell. Nem is az én méretem, meg semmi, de. Úgyhogy szürreális, mert igazából most az jutott az eszembe igazából, hogy én most holnap kell, hogy menjek el. Van egy biciklim, ami szét van szedve, meg van egy vadonatúj biciklim, ami teljesen jó, csak ugye nem az én méretem. Az nem túl jó különben, ilyen nagy távon különben, hogy

0: pici elbálkok.
1: De fölemeled az ügyés meg a kormányt valamennyire.
0: Ennyi, úgyhogy már elmegyek az egyik barátomhoz, aki a legmagasabb ahhoz képest így az ismertség körből. És ott nézve, hát gyere el és próbáld ki. És akkor már meglátom, hogy ha működik, akkor majd elviszem azt a biciklit. Mert hogy alapvetően nem szoktam biciklizni soha. Úgyhogy majd most ez kiderül, na.
1: Ez kemény táv az, mennyi ez 80 plusz kilométer oda-vissza.
0: Hát úgy valahogy, igen.
1: Azért az.
0: Érdekes az elképzelés.
1: Megérzi az embernek a lába,
0: én tegnap, főleg a feneke, igen.
1: Igen.
0: Van nekem valahol ilyen, mondom, ez tegnap is feljött, van nekem valahol ilyen zselés gatyám, az majd így fel. De hát az nem, az se segít
1: tudod,
0: sokat. De...
1: Segít, 10 perccel később kezd el fájni a feneked.
0: Igen.
1: És aztán végig kitart.
0: Na jó, van, nem baj, szóval egy ilyen történet. Én nekem az jutott az eszembe tenap, de ezt majd kiderül, most már így benne vagyok így a dologba, és hadd menjen meg, hadd szóljon, hogy állítólag dél körül érünk oda, és 5-kor van az indulás vissza. És nem tudom kézzel, mit lehet Kiskunharacson csinálni 5 órát. De hát, hogy
1: semmit.
0: El nem tudom képzelni.
1: Elárulom neked.
0: Fél órát, oké, de hogy 5 órát, hát ezt nem tudom elképzelni.
1: Lehet, hogy meg lehet indulni előbb is vissza, nem?
0: Majd valami lesz. Hát,
1: rátok sötétedik.
0: Nekem többen felajánlottak az ismerősök között, akik meghallották, hogy mire készülök, hogy elmenjünk érted autóba?
1: Van bicikli tartó, igen.
0: Igen, hogy elmenjünk érted autóba. Most terapig azt mondtam, hogy nem. Nem tudom, az igazság, hogy én magamtól valószínűleg ilyeneket csinálnék, hogy így eljönne értem valaki, és akkor felraknánk a bicit, meg stb. De az van, hogy igazából, ha ezt Anett meg a többiek bevállalják biciklivel, ilyen simán, hogy elmennek, meg visszamennek.
1: Kicsit könnyelmű, szerintem, akkor, de na.
0: Akkor lehet. Bevállom én is, mert én magamtól tudom, én mindig a kiskapukat keresem.
1: Hájni fog mindenetek, az biztos egyébként. Nem, én úgy járkálok, most megint úgy visszakapcsoltam, hogy a biciklizésre ilyen heti 2-3-szor max el tudok jutni talán, és mindig most így visszaszoktam így az utóbbi egy évben nagyjából ezekre az ilyen 15 max 20 kilométerekre, mert nincs kedvem többet, tehát hogy így, azért már időigényes, és gyorsan letekered, és annyi, és most legutóbb elmentem egy ilyen közel 30-as kis túrára, amit az év basszus nagyon megéreztem, tehát fenék, nem tudom, az első egyébként a feneke az embernek, ami úgy el tud szokni a biciklizéstől, az kegyetlen, és meg amúgy is, tehát
0: álba kell tekelni.
1: Na, igen. Jó, de hát na, figyeld. Az biztos, hogy lezúzzátok, csak utána fájdalmakkal.
0: Igen, bár én még most is mondom, hogy én nekem nagyon-nagyon-nagyon meglepő volt. Én múltkor, bár ezt a nap is mondtam, már unalmas vagyok, biztos, olyan vagy, mint az öregek, ugyanazt mesélem én, de ember nem hiszi, de volt egy ilyen 5-6 bicikli, amit ki kellett vinnünk egy forgatási helyszínre, és akkor azt úgy csináltuk meg, hogy mindenki választott egy biciklit, és kitekertük. És én választottam egy ilyen nagyon régi old school biciklit, amiről van, és a felvételt azt láttam. Tényleg majdnem, mint egy chopper.
1: Akarok olyat egyszer.
0: Eskü, hogy az a legkényelmesebb. Széles ülés.
1: Az kényelmes, persze, az ilyen chill tempó, az fantasztikus.
0: Lazán, érted? Eltekergetsz viszonlátásra. Ennyi az egész. Úgyhogy alapvetően igen.
1: Én nem is értem, hogy terjedtek el ennyire ezek a sportos biciklik, tudod, nehogy is, jó, hogyha valaki komoly szintet csinálja, ott értem azt, hogy nem tudom, miért van szükség ilyen országúti kerékpára, de alapvetően ugye ezek az ilyen sima trekkingek is úgy vannak itt, ha az enyém is olyan, hogy ilyen nagyon nagy a váz, hosszú, és akkor olyan nagy, széles kormány, és akkor mindig úgy rá kell dőlni, és csomószor volt nekem éveken keresztül, igen, hogy konkrétan fejfájással érsz vissza, tényleg? Azért, mert ugyan a nyakad, vállad, nem tudom, hogy feszül folyamatosan, mert rá vagy dőlve. És én most ugye hát volt egy ilyen nagy szelvíz a bicajnak, és megemeltettem teljesen a kormányt, és hoppá, kiegyenesedtem.
0: Komolyan?
1: És teljesen más univerzum nyílt meg előttem.
0: Az hát, igen.
1: Meg kell nézni egyébként, ott van a nagy biciklis nemzet, Hollandia.
0: Igen.
1: Millióan bicikliznek, hát és ha igaz. Megnézed, a bicikliknek ott szerintem a 80-90% az a klasszikus ilyen, tudod, az ilyen kis
0: ívelt kormány
1: is egyenes háttal, nem véletlen, tehát hát nem, az a kényelmes. Ha nem rekordokat akarsz döntögetni nyilvánvalóan.
0: Hát ja, na szóval ilyenek vannak, úgyhogy ez most kidált, mert hétfőn megtudjátok, hogy hogyan éltük túl, úgyhogy ez egy ilyen izgi.
1: Majd sztorizgattok.
0: Majd sztorizgattunk, persze. Na mindegy, hát addig zenéljünk el, és akkor nem sokára jövünk közérdekűvel.
2: Viktor!

0: Közérdekű információ következik.
1: Bizony, korán Hello. Reggel. Állítólag a határ az ma reggel rendben van. Igazából, úgyhogy az jó. Ma nincs a vízzel gond, nem szerelik sehol. Péntek van, laza van. 8-án a mai napon Radonovác helyi közösségben van kint a nagy konténerek hada. És hát áramszünet is csak Csókán, Szabadkán, meg Palicson van minimális helyen, úgyhogy ez tényleg egy laza napnak néz ki. Hát az időjárás ugye az, ami...
2: Kötszitálás, úgy
1: hívják melegszik ezt, ami most van.
2: Melegszik, 23-4 fok lesz ma is egyébként ilyen. Hát felhős, időnként kisüthet a nap majd délután.
1: Aha.
2: Hétvégén is meleg időben lesz részünk 23-24 fokkal, azzal, hogy csapadékosabbra válthat az idő majd a jövő hét elejétől újra. És akkor egy picit vissza is eshet, 18-19 fokig legfeljebb. Alapvetően viszont most már úgy néz ki, hogy maradnak ezek a 20 fok feletti értékek.
1: Abszolút. Jó, úgyhogy ennyi igazából. Ha rendőrt láttok valahol, akkor azt osszátok meg velünk, bár szerintem most csak azért még korán van. De hogyha igen, mindenféleképpen adjátok le a drótot, 063-6-6-0-6. Tehát terap, én már rászoktam különben, hogy Palicson nem játszom autóval. Amint beérek 50 km/h a tempómat is viszlát.
2: Igen, ott állnak mindig.
1: És így megyek, és így gondolkod, hogy nyomjam meg, álmondom nem. És akkor kiderült, jó döntés, mögöttem ki volt. Egy rendőrautó. Olyan könnyen belemész ebbe, hogy nem veszed észre.
2: Nem, az is könnyen, mert mindenhol ott van, aki már tényleg így, na, én nem szoktam ezen idegesként, de múltkor tényleg, tehát ilyen annyira random helyeken, de folyamatosan, de ott van, de ott van. Múltkor láttam egyet a belgrádi útnak a végén, amikor mész ki Topolya felé, ott a kamerától 50 méterre rendőrautó is. Tehát, hogy folyamatosan.
1: Jó, hát állandóan mindenhol ott vannak. Mindenhol. Ellenőrzik, hogy mit csinálunk. Hát jó van, oké. 6 óra 34 perc.

0: 91.5 A jó kedv meg a herce.
1: Manna reggeli.
2: 6 óra 44 perc van, és az van, hogy most történt egy baleset, elhunyt egy milliómos fickó, aki elment vadászni, és megtámadták az elefántok.
3: Instant
2: és tudom,
3: karma.
2: Hogy ez most így elsőre szörnyűnek tűnik, de különben az igazság, hogy egy csomó ember úgy él, hogy keresi az izgalmat, keresi az őrületet, és sajnos ebben benne van, hogy ez így veszélyes. Tehát ez benne van. Hát pont valamelyik nap néztem egy filmet, ilyen 2-3 részből sikerült összehozni, ami arról szól, hogy Charlize Theron hegyet mászik, így indul, szóval nem az évezett film, de mindegy.
3: Szomorú film.
2: Hát különben az, folyamatosan próbálkozom. De amúgy meg mindjárt visszatérünk el, de nem szomorú az, hogy tényleg a Covid óta leállt a komoly filmgyártás. Alig vannak komoly filmek.
3: Hát én meg őszintén annyira nagyon sorozatokkal. Kevés. Jó, találkozunk egy-kettő jóval, de most így nem is nagyon néztem, de nincs annyira. Mondjuk rákerestem a legerősebb sorozatokra, és továbbra is egyébként a nagy kultikus sorozatokat dobja ki, tehát hogy újabbak nem nagyon merülnek fel.
2: Minden pre-Covid történt. Na jó, lesz most lényegtelen, hanem az a lényeg csak, hogy, és akkor ott is tudod, rájöttem, hogy tényleg vannak emberek, akik így ilyen, és igazából ez nem is hegymászás, sziklamászás csinálnak, aha. Akkor valaki tudod, ezekre az ilyen jégfalakra mászik föl, az is elképesztő. Minden csinálnak az emberek, őrület. Na most ez a fickó elment vadászni Gabonban, és ez a fickó különben valami mega giga szőlőültetvénye van, ebből lett ő milliómos, és hát akkor van neki egy szenvedélye, ez a vadászás, ő most már 75 éves volt, de úgy volt vele, hogy ő amíg bír, addig megy, nyilván vadászkörökben ismert volt, rengeteg trófeája volt, de hát rengeteg állatot ejtett el. Most viszont a kísérőjével ment, és egy antilopokra mentünk különben, de egy elefánt csorda megtámadta őket, mert volt velük egy kis elefánt, vagy ahogy szokták mondani, egy borjú, és akkor érdekes, az elefántnak is borjú különben a kicsi, és akkor a lényeg az, hogy valószínűleg betrippeltek, vagy megijedtek, vagy valami történt, és mondták, hogy már pedig akkor nekünk neutralizálják kell az embereket. Hát sajnos sikerrel jártak, a segédő túlélte, de alapvetően különben én néztem műsorokat, ahol arról beszéltek pont, hogy az elefánt amúgy nem játék. És az elefánt, nem tudom, hogy vágod-e, hogy ő neki rendkívül jó a szaglás az elefántnak. És azért jócskán.
3: Ekkora orral legyen is jó.
2: Hát igen. És úgyhogy néztem egy műsort, arról beszéltek, hogy még azt is, tehát amikor valaki járja a vadont, még azt is tudja kell, hogy merről fúj a szél. Mert ha az elefánt felé fúj a szél, és elviszi az illatodat, akkor sokkal-sokkal előbb rájön, hogy különben ott vagy.
3: Aha. És képzeltem, mondjuk... most írtál egy ilyen párbeszédet két elefánt között, és akkor...
2: Hogy érzette?
3: Hát nem is az, hanem amikor így a másik titkol, mert valamit meg át akarja verni, és akkor azt mondja, hogy tudom én, hogy merről fúj a szél.
2: Igen.
3: Igen.
2: Azt hittem, hogy azt akarod mondani, hogy így beszélgettek ettől, hogy hallod? Érzette ezt az illatot? Érzem. Megint egy ember rólálkodik itt valahol? Aha.
3: Na, ez volt most pontosan igazából. Féltették a kicsinyüket az embereknél, meg hát mit tudom én nem azt mondom, hogy nem sajnálom nyilván, de kellemetlen baleset.
2: Na
3: de...
2: most ebből mi jön?
3: Tudod, ez az emberi tehetetlenség, ez amikor tudod így, nem tudom, valaki, hát most egy milliómosról van szó, aki tudod így 75 éves, tehát ült volna otthon, tudod, maradt volna a fenekén, de nyilván nem érdekes, elértem mindent az életében, és akkor ilyenkor ugye további trófeákat kell keresnie, kitűzni a falára az életében, 75 évesen is, meg egyszer elismételném, és akkor így megindul, és akkor nem elég neki az, hogy akkor csak ilyen sima vadakra, ilyen szarvasokra, meg ilyen...
2: Nem, hát ilyen, ez nem elég senkinek.
3: Ilyen egyszerű kis lényekre lőjön rá, hanem akkor el kell menni Afrikába, és akkor neki valami nagy kell. Nagy.
2: Meg hát
3: kell
2: igen, ölnie. Ez ilyen.
3: Igen, kitegye. Megölte, és akkor esetleg rosszul sült el. Tehát, hogy így
2: hát sajnos igen.
3: Kár volt.
2: Sáttam ilyen jókat most sem kezdve. Hát jó, de...
3: Tehát most na, amellett, persze. Hogy nyilván tragédia,
2: szomorú, igen.
3: De hogy... Értem, hát most...
2: Sajnos ez van, de azt mondom...
3: Ez kb. Ugyanazt az érzést váltja ki, mint az a, ami szintén tragikus és borzasztó, belegondolni, milyen szörnyű halált hallhattak azok a szerencsétlenek, akik lementek valami tenger alatt járóval, tőle, nem tudom, milyen mélyre.
2: Jó, hogyne, a Titanicot megnézni.
3: Összeroppant a szerkezet, érted?
2: Mondom, kihívjuk mi magunk ellen a sorsot, nagyon sokan, úgyhogy ezért mondom,
3: hogy... Ne menj oda, vagy nem, tehát maradj már meg nyugtan egy kicsit, tudod, értem, hogy nagyon minden kell, de hogy így lehet, hogy akkor itt meg kéne húzni vonalat, hogy most ezt már ne, vagy mit tudom én. De hát,
2: őrület, na, őszintén őrület, de hát ez van, ezt kell szeretni, ugye? Nos, mi mindjárt jövünk hírekkel, addig viszont zenélünk egyet.
4: Yeah.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: 7 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek röviden.
6: Szombaton megalakul az új Magyarország gyűlés. Az első ülésen már megválasztják az új miniszterelnököt, és napokon belül felállhat az új kormány. A Tisza kormány 16 minisztériumból fog állni. Magyar Péter miniszterelnökként vezeti majd az új kabinetet, helyettese pedig Orbán Anita lesz, aki külügyminiszterként is kulcs szerepet kap.
7: Új gyorsforgalmi út megépítéséről írtak alá szerződést Belgrádban. A tervek szerint a teljes 120 kilométeres útszakasz 2035-re készül el, és összeköti majd a szerb fővárost Sumadiával és a Morava mentével. A Karagyorgye vezér gyorsforgalmi út első 83 kilométeres szakaszára 1,3 milliárd eurót költ a szerb kormány, a kivitelezéssel pedig a kínai Shandong céget bízták meg.
6: Szerbiában június 15-én elindul az új digitális műszaki vizsgarendszer tesztelése. A 6 hónapos próbaidőszak alatt még nem lesz kötelező a rendszer használata, de sikeres teszt esetén 2027. januárjától teljes körűen bevezetnék. Ez azt jelenteni, hogy a jövőben a járművek regisztrációja csak érvényes digitális műszaki vizsga feljegyzéssel lenne lehetséges.
5: Időjárás.
7: Változóan felhős időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 23 fok körül várható.
0: Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.

0: Gáborral. Most hívott Devon. Elindult a Panna reggeli. Panna reggeli. FM 91,5 MHz.
1: Nos, hello. 7 óra. 7 óra 16 perc van, és ebben a mai modern világban, ahol minden divat most
2: modern.
1: Már. Most már milyen érzékenyek vagyunk, Zoli? Glutén érzékeny.
2: Igen, az már egy pár éve.
1: Meg mi a másik, amikor
2: van
1: a tejre?
2: Ilyen divat glutén érzékenyé is vált, szerintem.
1: Melyik az, amikor a tejre vagy érzékeny? Az meg a laktóz, Viktor mondja fülemre.
2: Hogy...
1: Zoli úgy döntött, hogy inkább hallgat. A megoldás segítségében emberek. Inkább hallgat.
2: Úgy érezték emberek, hogy új dolgokra van szükségük. Uncsi az életük.
1: Hát jó, hogy...
2: Mától gluténérzékenyek.
1: Csomó
2: csak
1: ember csinálja
2: ilyen
1: ezt.
2: Kaját fognak enni, mert attól jobban lesznek.
1: Egy csomó
2: boldogabbak lesznek.
1: Igen.
2: Nem sikerült.
1: Plusz...
2: Sírva mennek haza.
1: Plusz mesélhetik, hogy én gluténérzékeny vagyok, vagy laktózérzékeny, de...
2: De cseppet sem erről van most szó egyébként.
1: Nem, hiszen az emberek tovább mennek.
2: És jönnek aztán... a rövidítések.
1: Hát igen, de azért, mert tudod, egy ideje észrevetted, hogy egy ideje az emberek elkezdték mondani, hogy én nekem ilyen meg olyan bajom van, tehát, hogy ilyen tudod, OCD-m van, ADHD-m van, na ki mindenki ismer magára,
2: OBC.
1: Vagy... Igen.
2: DCE.
1: Jó, amiket én mondok, az valós, Zoli meg csak megint puffogt a szokás szerint. Közben Zoli írja a jó reggelt mindenkinek.
2: Mi nem mondja ezt, hogy kriptonixem van.
1: Igen, a festői szépségű Bajsáról írja nekünk.
2: Bajsa az nagyon szép.
1: Bajsa.
2: Az egész vidék nagyon szép. Egyébként pont arra megyek majd a hétvégén. Pannonia nagyon izgalmas.
1: Hol van Bajsa? Ja, a haverunk lakik ott. Ja, tudom, voltam.
2: Topolya után.
1: Igen, tudom, voltam.
2: Abba az irányba mész ki.
1: Azt mondja az egyik hallgató, glutén? Hát nálunk nem is terem glutén. Hát ez az. Ez az.
2: Nem baj, te is biztos érzékeny vagy rá. Ha mész a boltba, akkor mindig azokat a termékeket vedd meg. Attól jobban leszel.
1: Igen. Na és akkor most azért, mert ugye most akkor vannak ezek a dolgok, amiről mi nem is tudunk, mi, az a mi generációnk, de ugye most egyre többször hallom, és találkoztam valami Csajszival, és mondja, hogy hát igen, hogy ADHD, és mondom, jaj, ne kezd, mondom, mi az, hogy ADHD, meg stb. Hát azt kérlek szépen, rosszul vagy már, Zoli? Érzed már?
2: Ki előjön az ADHD-m.
1: Igen. Ez a figyelemhiányos hiperaktivitási zavar, ami egy idegrendszeri fejlődési zavar. Na, most egy csomó ember ADHD-s, ő szerintük. Vannak ennek jelei, ugye? És akkor el lehet olvasni ilyen cikkeket, hogy...
2: Hasmenés.
1: Nem.
2: Hogy elhallgatott?
1: Hát amikor 8-at szó viszel a rossz irányba a hülyeséggel, akkor olyan érzésem van, hogy szeretnéd átvenni.
2: Hallgatott és mosolygott. Egy picit feladta.
1: Mesélj, Zolika! Milyen?
2: 10 másodpercre.
1: Miért szerkesztetted ezt
2: a feladás
1: témát,
2: Tomé.
1: Amíg beszélni csak az róla?
2: Miért? Azért, mert te tetted be a témák közé. Barátocskám! Tessék! Tiéd a színpad!
1: Halál!
2: Nem, jó, halál. Komolyra fordítva a szót. Én is egyébként lépten nyomon hallom. Van az a mostani fiatal felnőtt generáció, akik közé talán sorolhatjuk még magunkat, ha bár ugye a fiatal jelző az fenntartásokkal kezelendő. Jó, a viccet félretéve egyébként. Engem már ez is kezdett idegesíteni, most nem is tudom, mikor valamikor téma volt ez, és akkor hát már így megöreged, mondom, hagyjad, amúgy meg hova, milyen öregség, tehát hogy így, nem tudom, majd 75 évesen, nem tudom, akkor majd azt mondom, hogy megöregedtem, hát addig most nem. Csak ugye mi okozza ezt, tehát az, hogy jönnek az élettől most már az elmúlt, nem tudom, 5 vagy x évben, nem, tehát mondjuk szerintem egy ilyen 5-6 éve, ezek az ilyen megfigyelések, amitől így odasorolod be magad, hogy akkor megöregedtünk, tudod, hogy fáradtabb vagy, most nem tudom, te ízé alszol el, de azt vegyük már számításba, hogy azért, mert mondjuk rengeteg mindent vállal az ember magára. Igen, a test az lehet, hogy már nem viszi úgy ezt az egész gépezetet, mint mondjuk 25 évesen, de alapvetően különösebb baja azért nem kéne, hogy legyen az embernek
1: de,
2: még
1: hogy
2: ugye 30x vagy 40x évesen bőven, szerintem még 50 pár évesen sem.
1: Persze.
2: Szóval na, engedjük ezt az öregséget, de mindegy, de hát a mostani fiatal felnőttek, ugye róluk szerintem tudva lévő, vagy megfigyelhető az, hogy akinek van gyereke, az ilyen túlféltő. Elképesztően. Tehát, hogyha most tényleg, mit tudom én, mérlegre teszed azt, hogy most nem tudom, hogy engedsz egy gyereket, nem tudom, osztálykirándulásra, meg hogy engedtek el minket, a mi szüleink annó, akkor azért nagyon nagy különbségek jönnek ki. Most már tudod, telefon, okos óra, valami, jelentkezni, kép, nem tudom micsoda, tehát folyamatos kontakt, minden oké-e, nem tudom. Máskor meg levittek minket napokra. Jó, mondjuk ez egyszer történt meg az egész iskolás éveim alatt, hogy elmentünk kirándulni. De hogy addig így kus volt, tudod? A szülők föltettek a buszra, majd jövünk, nem tudom, szombaton.
1: Hát ja, az tény.
2: És hogy tudod, ebbe is megnyilvánult, meg abban, hogy valahogy úgy talán minket úgy szabadjára engedtek jobban, meg nem feszültek rá ennyire, és nekem mondjuk az egy picit azért úgy szimpatikusabb ezekre az ilyen kis, nem azt mondom, hogy apró cseprű, mert biztos, hogy vannak szélsőségesebb esetek, amikor mondjuk ez problémát jelent a gyerek fejlődése során, hogy mondjuk nem tudom, ADHD-t állapítanak meg nála, vagy nem tudom. De alapvetően hát hány ilyen gyerek meg osztálytársunk volt? Lehet, hogy mi is azok voltunk.
1: Lehet ugyan szóval,
2: már persze. Hiperaktív, hogy most nem tudom, izegsz, mozogsz, és nem figyelsz oda az órán, és akkor mindjárt meg kell bélyegezni, hogy neked egy ilyen rendellenességed van.
1: Hát most mondok egy keményet erre, amit mondasz, mert hogy valamelyik nap így a társaságban tőlem egy csomó mindenki sokkal fiatalabb.
2: Magyarán lehűjézed a gyereket már fiatal korában. Hát ez nem hátráltatja a fejlődésben?
1: De figyeld ezt, most mondok egy érdekességet erre, amit mondasz, mert hogy az van, hogy így mondják, hogy mert hogy a meleg, meg a

0: Most Viktor a furán néz rám, miért? Nem így volt Viktor? De így volt, nem?
1: Mondjuk a mai szemmel nézett korunkbeli, mi gyerekkorunkbeli rajzfilmek, vagy bármilyen filmeknél lehet, hogy a mostani elvrendszerben érzékelünk túlzásokat, de ez akkoriban nem így jött le.
0: Mire gondolsz?
1: Mit tudom én? Egy néger embert negatív kontextusba tüntetnek fel egy akciófilmen, ő a gonosz.
0: Aha.
1: Vagy mit tudom én, nem tudom, rajzfilmekben esetleg, hogyha átjöttek ezek a dolgok, vagy az, hogy mit tudom én, mondjuk szuperhősös filmben, akkor mindig ilyen fit emberek vannak, nincs kövér néger Jedi, meg nem tudom, tehát ami most van a Star Wars-ban, vagy bárhol.
0: Ja, igen, de nem éreztük attól, hogy ez most baj.
1: Igen, és ugye ennek az ellenpólusaként jött létre az újfajta irányzat, hogy akkor kapjon lehetőséget az is, figyelmet, tudod, ne rekesszünk ki senki, stb. De az az érdekes, hogy mi ezeken nőttünk fel, és nem rekesztettünk ki senkit. Nem lettünk rasszisták, nem lettünk nőgyűlölők, meg sovinisták, meg nem tudom, lenézőek azzal, hogyha valaki, aki nem tudom, túlsúly problémákkal küzdik, vagy érted? Hanem egyszerűen csak ebben nőttünk fel, tehát nem értem ezt az agresszív nagy visszaszorítását ennek az egész folyamatnak, tudod, és akkor most meg igen, és akkor ennek köszönhető az, hogy akkor most megjelenik a rajzfilmekben, mindig ez a példa jut eszembe, egyébként készült a Toy Story-t nagyon szerettem, és annak a készült egy ilyen spin-offja, ami kicsit ilyen komolyabb, inkább ilyen felnőttes animáció, hogy így fogalmazza meg, ez a Buzz Lightyear-es
0: vonal, láttad? Erről. Nem láttam, csak hallottam.
1: Mindegy, ott is megy valami mellékszál, tök mindegy, és ott van valami nő, az egyik fő karakter, aki mikor visszaemlékszik így a gyerekkorára, akkor úgy ment mindig haza, hogy az otthon melege az abból állt, hogy volt neki az anyukája, meg neki volt egy felesége.
0: Aha.
1: És a két mama. Aha. A két mama, tudod, ők így együtt élnek.
0: Há,
1: és hogy miért kell ezt így rátolni? Ez annyira vicces, hogy időnként kijönnek ilyen rílek egyébként az Instán, hogy mennek ilyen meleg felvonulásokra, és akkor itt ilyen nagy progresszív, most modern gondolkodású fiatalok így teszik fel a kérdést, odállnak egy ilyen idős bácsihoz, aki meleg, hát ilyen ruhába is van.
0: Igen.
1: És mondják, hogy akkor ön így milyen irányvonalat képvisel, meg hány, maga szerint hány nem van, meg hova sorolja magát, és akkor nyíltek azt, hogy ne, hagyj, ilyen old school, ilyen meleg. Tehát ennyi.
0: Ennyi. Hagyjuk már, mi?
1: Nem, ő ezeket nem érti.
0: Most már ezt is túlzásba vittem.
1: Tehát ugye így, akkor is léteznek ilyenek, és meg olyanok, és hova ezt így egyre túl magyarázni, de százszor átrágtuk már ezt a témát, nem megyünk bele újra.
0: Nem azért, csak azért, és akkor jönnek ugye erre, ha ez még nem lenne elég, akkor jönnek ezek a megbélyegzések, ahogy Zoli is mondja, és akkor tudod, ilyeneket írnak le, és ez a veszélyes, mert ugye akkor lehet, hogy valaki magára ismer. Írnak, hogy az ADHD-nek a jelei az például feladat bénulás, azaz vagyis a feladatok jellemző halogatás, hogy majd.
1: Ez voltam.
0: Ezt millióan csinálják.
1: Hány évig? 8 évig általánosban, meg aztán gimnáziumi évek alatt is, és később szóval, is utána nyilván.
0: Igen. Én néha még most is. Utána várakozó üzemmód, ez nem tudom mit jelent, aztán szabadidős hiperaktivitás, nyaralás alatt is képtelen vagy nyugiban maradni.
1: Gyerekként? De fura. Nem, miért nem pihen a gyerek?
0: De miért gyerekként?
1: Menjen és aludja, viselkedjen úgy a gyerek, mint egy felnőtt. Ja, hogy egyébként, hogy ez felnőtt korban is megmarad?
0: ADHD, hát ez mindenhol van.
1: Ja, értem.
0: Felnőttek mindegy 2,4.
1: Ja, így én ilyen gyerekkorra.
0: 4%-át érinti a probléma.
1: Azzal azonosítottam. Jó, oké.
0: De ez eddig szerintem ilyen általános. Akkor ez bárki csinálhatja, gondolom, attól te
1: normális vagy. Beszéltünk erről, ez ennyire emberre válogatja igazából, vagy hát veled, főleg veled, mert ugye általában veled vagy együtt a műsor, hogy hát az van, hogy tudod, hányszor témáztunk erről, hogy nem értjük azt, és akkor lehet, hogy ADHD-sek vagyunk.
0: Lehet.
1: Amikor nyaralni megyünk, és akkor tudod, ki nem kell feküdni a napra, és pihenni kell így feküdni.
0: És
1: feküdni, és így aludni.
0: Igen.
1: Ha nem arra van szükséged, akkor is így az a tenger. Az a nyaralás, az a kikapcsolódás.
0: Igen. Én rengeteget megkapom különben körülöttem, hogy mert állandóan
1: az
0: csak
1: bész. Az
0: a bész. Hát te meg fekszül. Hát most
1: én sem mondom, hogy... ezt az ellenvonalat is.
0: Én sosem mondom senkinek, hogy jé, milyen érdekes, te állandóan csak fekszel. Én ezt nem mondom sose. Senkinek soha. Na mindegy, érdekesek vagyunk mi emberek, az biztos. Elutasításra való extrém érzékenység. Állj de... inger keresés, vagy kötelező háttérző, állandóan mozog valamid. Amúgy ezt észrevettem, én nem tudom, hogy miért nem tudok nyugodtan ülni. Most is, ahogy ülök, észrevettem, a lábam állandóan mozog.
1: Nem, mert
0: rezgek.
1: Cifárot vagyok, de egyébként nagyon sokszor szokott így mozogni így a lábat, tudjuk, hogy pattogtatod.
0: Jó, hogy persze.
1: Ugye?
0: Persze.
1: Tehát, és nem tudsz vele leállni.
0: Hát szóval úgy, hogy úgy mozog a lábat, hogy az én mikrofonom kezd el remegni.
1: Igen.

0: pörgök rajta. Én sem tudok állandóan nyugodtan ülni, de mondjuk ezt nem is tudtam soha. Tehát, hogy, de most akkor nem ragasztom magam, hogy feltehetően ADHD-s vagyok, mert és akkor, de azért, mert különben, tudod mi a másik? Lehet, hogy azért mi nem érezzük át. Lehet, hogy az volt, hogyha mi most 22 évesek lennénk, és mondanám, hogy Zoli, rájöttem valamire ADHD-s vagyok, és így, ne szólj, te is, én is, tudod. Most felnőttként így, neked mondom, hogy Zoli, kézzel ADHD-s vagyok, mondom, hogy menj már az anyádba különben, tudod. De lehet, hogy ez a különbség, hogy mi ezt így fogjuk fel. Na nem tudom, de divatos. Nem?
1: Munkamemória deficit.
0: Környezetedben nem hallod neked ezt állandóan?
1: Nézzük, mit jelent ez.
0: Mindenkinek van valami baja. Mindenki kitalálja, hogy ő most micsoda. Jó, ez az OCD egyedül, ez egy létező dolog. Ez mondjuk vicces. Ilyen volt a Monk. Tudod?
1: Ja, ez a kényszeres.
0: Amikor zavarnak, hogy nem úgy állnak a dolgok. És akkor mindig ezzel hülyeskedünk az operatőr barátom, amikor utazunk valahol, hogy így megyünk, és valamelyik nap úgy mentünk, hogy követtünk egy kocsit. És mondom, hogy és mindig ő mondja, hogy zavarja az OCD-met, amikor valami nem úgy áll, tudod, és ezzel hülyeskedünk, és mondom, hogy Jézusom, most nekem is előjött az OCD. Azt mondja, miért? Mondom, nézd meg, előttünk megy az autó, és tudod, mikor vannak azok a tetősinek, amik nem gyári tetősinek, hanem úgy rakod rá, és az mindig túlnyúlik az autó jobbra is, meg balra is. Vágod ezt a...
1: Igen, na. Igen.
0: És akkor ez úgy volt felrakva mind a kettő, hogy a jobb oldalán több volt, több lógott ki, mint a bal oldalán. És ezt kell néznem 100 kilométeren keresztül, mert őt követem, hogy így... És úgy is tűnt, hogy az autó mindig az útnak is a jobb felé ment, és mindig gondolkoztunk, hogy ez lehet, hogy azért van, mert hogy a szél így húzza kifelé. Húzza kifelé a kocsit.
1: Nekem az, ami ilyen fizikailag ilyen, nem is tudom, egy ilyen zsákutca, nem, ilyen felfoghatatlan igazából, hogy történt az általában mindig, most nem tudom, az egyetlen kocsitípus, ami beugrott így az emlékezetem, az a régi Renault 4-es.
0: Na és mi van vele?
1: Hogy azoknál volt ilyen, nem tudom, főtengely görbülés, vagy mi volt az?
0: Nem tudom.
1: Konkrétan az a jelenség, amikor megy előtted, és így áll a kocsi, de egyenesen megy tovább, érted?
0: Ja, és igen, áll az igen. Egész autót egyenesen. Amúgy tényleg.
1: Hogy bírta megcsinálni?
0: Nem tudom. Tényleg volt ilyen.
1: De érted, teljesen, mintha irányba tetted volna a kocsit, csak úgy nem arra megy, amerre fordult.
0: Hanem egyenesen.
1: Nagyon érdekes.
0: Azt nem tudom.
1: Na mindegy.
0: Az, mint a... Jaj, én most nem tudom ezt idézni, de ugye...
1: Impulzív közbevágás, ez vagyok én. Ez is egy pont egyébként.
0: A Vin Dieselnek volt egy valami... Ugye valamelyik Fast & Furious az a gondolat, vagy az a monológia valami, hogy megcsavarodott a karosszéria, vagy emlékszel erre?
1: Igen, igen. Hát itt
0: megcsavarodott az alváz, igen. Nem bírt a lóerőt, vagy nem tudom már, hogy megy a szöveg valami ilyesmi.
1: Hát a dízel.
0: Renault 4-es se bírta, megcsavarodott, és túl sokat nyomták.
1: Nagyon ritkálátok Renault 4-est.
0: Hát nincs már ezek, nincsenek. Ezek a régi autók. Eltűntek. A gyerekkorunk autóinak a legnagyobb része eltűnt, hogyha belegondolsz.
1: Emlékszel, hogy volt annak a váltója? Egy fönt ilyen kis esernyő foggantyú.
0: Haverom, borzasztó ideges csodálatos. Volt, mert tudod, olyan volt, mint egy Ford, nem is tudom, hogy magyaráznám, mint egy L betű, ugye fölfelé. Tehát kijött így,
1: az
0: és,
1: jó,
0: és
1: mondtad,
0: elfordult az ég felé, ugye egy olyan L betű. A haverom elment az anyjáé. Az anyukája beszállt először abba az autóba, és a reflexből megfogta a táskát, és felakasztotta a váltó. Hogy az a váltó? Vedd le a táskát!
1: Hát de amúgy lehet, hogy ezért amúgy... volt egy kialakítva, nem?
0: Hát de nem tudom, hogy
1: az... Szerintem bírja azt a terhelést, tehát hát most egy kis táskát így ráakasztasz.
0: Hát most így működik-e, úgyhogy közben lóg rajta egy táskát? Nem tudom, de vannak ilyenek. Na mindegy!
1: ADHD-sek, e vagytok-e?
0: Na, írjátok meg.
1: Magatokra ismertetek, ez szerintem teljesen normális hétköznapi emberi tulajdonságokat soroltunk fel. Ez a ADHD-s probléma is. Betegség. Hogy tudatosítsuk ezt mindenkiben, így van.
0: Érinti a népesség egy részét.
1: Azok vagytok, vagy nem? Írjatok nekünk 0636 21 605.

0: Reklám.
1: Az Euromedic Szabadkán, a Forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen, a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabadtűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

STK-ből, a Pannó reggeli hivatalos támogatója.

0: reggeli. Minden hétköznap 6-tól 10-ig. A derűs ébredés. Reggeli.
1: Na hát most én nem tudom, hogy ki mennyire szokta megpakolni az autóját, azért elég nem művészek vagyunk mi időnként.
2: Szeretünk pakolni szerintem.
1: Nagyon, igen. Bár aztán meg van a másik oldal, aki megveszi a Passat karavánt, ő majd pakol és soha nem pakol. Ilyen is van.
2: De mindig lehet olyan szituáció, lehet. Adódhat olyan helyzet, amikor éppen pakolni kéne. Én úgy gyakran találkozom ezekkel.
1: Milyen házat veszünk? Olyat, ahol van tetőtér, majd kialakítjuk. Soha.
2: Így van.
1: Soha.
2: Igen.
1: Soha nem alakítják ki. Na mindig, egy felvétel került ki, hát nem egy, hanem több igazából a netre. India környékén készült egy Fiat Panda, úgy meg van pakolva, én azt hittem, mikor olvastam, csak nem láttam a képeket, hogy csak úgy jócskán meg van pakolva maga az autó, nyitva van a hátsó része. Nem, a tetejét telepakolták, az autó orrát telepakolták, mindent telepakoltak dobozokkal, sörös gajbákkal, mi ezt így hívjuk.
2: A sofőr előtti szélvédő rész az tiszta, meg az ajtó, hogy be tudjon szállni.
1: És minden más tele van pakolva.
2: Lógnak a tárgyak.
1: Haverom mesélte, hogy ő például keveredett egyszer egy olyan problémába, hogy berendelt egy csomó műanyag ilyen üveget az ő vállalkozásához. És lement, és ő benne akkor tudatosult, hogy az méretre mekkora. És ő lement egy normál autóval. És mondta, hogy hűha, ez baj lesz. Hát azt mondja, nézzük, mennyi fér be magába az autóba. Bepakolták, és mindig volt egy hatalmas zsák. És mondta, hogy hát neki nincs ötlet, azt mondja, rárakja a kocs tetejére, hát mit csináljon? Rárakta a kocs tetejére, elindult az autópályán haza, és ez csak azt látta, hogy ott valami megengedett, és minden repül ki az autópályára. És akkor félre kellett állni, és összeszedni az autópályát. Azt tudjátok, hogy ez milyen veszélyes? Az olyan veszélyes, hogy már tudod, mikor olvasok, hogy az autópályán, mikor félreállsz, akkor 6 percen belül nagy esélye meghalsz, ugye? De van ez... Hihetetlen. De tudod, és ez a legrosszabb, hogy én ismerem őt, abszolút jó lelkű, nem szokott ilyet sem. Nem az, hogy valamit csalt, vagy lopott valamit, csak megpróbálta, tudod, ez nem sikerült. Katasztrófa.
2: Szeretett volna valamit összehozni.
1: Igen.
2: Azt mondta neki a mindenható, hogy akkor tessék.
1: Ma nem. Ja, mindenható lemet, és megfrityikázni. Legyen izgalmasabb a napod.
2: Tessék, ez a jutalmad.
1: Igen.
2: A próbálkozásodért.
1: A másik pedig...
2: Az autópálya, biztos mit amíg a szél is, tudod, hogy igen. Így jobban kelljen futni utána.
1: A másik, ami érdekes Istenem. Nekem, ez, hogy mi minden történik az utakon, ez elképesztő különben. Ez a pakolás, erről lehetne mesélni fél napot különben. De a másik az, hogy én bevallom őszintén, én most észrevettem, hogy a motoromon két dolog hiányzik. Ez valahol lerepült. Az egyik...
2: Kuka!
1: Kezdve az egyik az, hogy felszereltünk egy ilyen halálstabilan, felszereltünk egy olyan tartót, ez neked is van, amire rá tudod csatlakoztatni a hátsó dobozt, az úgynevezett top case-t.
2: Igen.
1: És ennek az egésznek ugye csavarok meg minden, és van egy fedőlapja, amivel letakarod az egészet. Az egyik komolyabb tempós út után rájöttem, hogy nekem ez nincs meg. Valószínű, hogy elkezdeti remegni, és így lerepül. És azon gondolkozik, hogy szerencs, hogy nem volt mögöttem valaki, vagy ez hol van, nem tudom én. A másik, amit most észrevettem, ezt is elmegyek megcsinálni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy néz ki, de az autókerekén is vannak ilyen súlyok, ezzel balanszírozzák ki a kereket. Uh-huh. A motornál mindig bal és jobb oldalt van egy-egy súly. Párhuzamosan. Nekem a jobb oldali eltűnt. Nincs többet ott.
2: Úgy gyorsan mész, hogy leviszi a szélit minden alkatrészed.
1: Le. Hagyom el az alkatrészeket, úgyhogy mindenféleképpen
2: repülnek.
1: Bejelentkeztem hétfőn. Egy ilyen teljes átnézése és csavarhúzásra. Meg újra ragasztás, meg minden.
2: Pont most találkoztam egyébként egy állandó kedves hallgatónk Adriána fiával. Igen. Beszélgettünk egyébként.
1: Na és?
2: Steve, a Bece neve?
1: Stevie,
2: és ő mesélte épp azt a sztorit, amit már hallottam akkor, amikor ez aktuális volt, hogy lerepült a kipufogója a Becsei úton. Az nem csoda, hogy csoda, hogy te nem repülsz le igazából.
1: A Becsei út, ja, ott ment.
2: 50-nel az... többen.
1: Persze.
2: 50-nél, és én most lett világos számomra igazából, hogy az úgy elrepült, hogy azt nem találtam.
1: Ja, soha nem lett meg.
2: Ilyen szám. Arra eszmélt fel, hogy ilyen elég hangos, ugye, a motor.
1: Igen,
2: tudod, így ezt csinálta. Miért te keresték? Hát az valahol egy szántóföldön.
1: Nem, hát én is próbáltam
2: leolvadták.
1: Én is próbáltam keresni ezt a lapot, ami lerepült, de soha nem találtam meg. Úgy
2: megtörténik.
1: Ja, mindegy.
2: Nem tudom, imádnak pakolni az emberek. Nekem most beugrott egy ilyen sztori. Árultunk valami régi, nem is árultunk, hanem föltettük, van egy ilyen Facebook csoport, hogy így el lehet ajándékozni mindent.
1: Igen.
2: És akkor ilyen nagy szekrényeket, de föltettem, én lemértem a méretét. Tudod, ez a tipik ilyen bemész, és akkor ilyen 270-es belmagasságra egy majdnem a plafonig érő, ilyen gardrop sor, ilyen rettenetes régi.
1: Ezt adtad ajándékba valakinek?
2: Kivittem gyorsan udvarra, és akkor így föltettük, lefotóztam, és akkor mindjárt jelentkezett egy csávó. Hát egy ilyen kupec, aki ott így lesújt, elviszi, és akkor eladja. Nem tudom kinek, de úgy voltam vele, hogy próbálkozzon ő, világos volt, hogy mik a szándékai. A csávó, tehát mondom is, volt egy ilyen, hát most mit tudom én, egy ilyen 2-2,5 méter hossznyi. Eljött egy régi Ford Focus azzal a hatchbackkel. Tető csomagtartó se volt rajta.
1: És már rárakta.
2: Hú, hát de mondom, ez be fog férni, megpróbáljuk. Hát de mondom, egyet sem is tenni, tehát így nem, sehogy nem fér be, tehát így egy se. Tudod, és van négy. És akkor így, és? Még egy... Azért cipelni kellett, meg tudod, hogy segíteni, pakulni, tudod, ingyen adod, és akkor még te így viszed, ezek annyira bosszantóak, de mindegy, mert így egyedül jönk, és látod, egy ilyen satnya ember, tehát most mit tudom, így megsajnálod. Jó, tegyük be, persze, hogy nem ment be, és akkor hát nincs valami jármű, amivel elbír, hát mondom, nem, engedjük.
1: Nincs valami jármű,
2: engedjük már, és akkor jó, nem hogy megoldj, és akkor végül elküldtem valami traktoros, korrigen egy traktorra, meg egy ilyet. Ilyen nagy, nem tudom, szerintem a disznókat szállítják, és arra, hogy főfér, így mindent. Ott is egyébként a haverja tette föl, meg én, neki, ingyen. Az ingyen szekrény, tehát az ilyen zsenia csávú, tényleg.
1: Legenda.
2: Igen, lehet így elég csúnyán pakkolászni. Nem tudom, én is ezzel gondolkodom igazából, tehát amikor időnként azért kell vinni valami nagyobb tárgyat. Én most ott tartok, hogy tudom, hogy annak itt tökre örültem, mondjuk, hogy nem tudom, a fűnyíró az nekem, így fontos, hogy beférjem el, kell, ha paricsom a füvet, és az most így nem fér be. És ezzel gondolkodtam, azt így nem, hogy vigyem ki? Hát nem tudom, másik jármű, nem tudom, apámat ugrasztom szerencsétlen folyamatosan, mindig valami hülyeséget.
1: Nem összehajtható?
2: Hát de akkor is, annyira hülye pici ezeknek a szedánoknak a bemenete, biztos változó ez is, az enyémnek az, és akkor tehát van ott hely, beférne, érted, csak a bejárat az kicsit.
1: Aha.
2: Na mindegy, nem tudom. Nem tudom, wow. És kézzel most csomagtartóra, meg nem tudom, tetőre így föltenni, mert van tető csomagtartó, most oda föltenni, főcsavarodni. Hát annyira bezveze, ahogy kinéz. Viktor mutogatja az órájét, zárjuk a témát.
1: Ja, jó, okay.
2: Mit szoktatok pakolni? Írjatok nekünk 0636 21 605. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Reklám.
1: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
6: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
7: 8 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
10: Hírek röviden.
11: Szombaton megalakul az új Magyarország gyűlés. Az első ülésen már megválaszták az új miniszterelnököt, és napokon belül felállhat az új kormány. A Tisza kormány 16 minisztériumból fog állni, Magyar Péter miniszterelnökként vezeti majd az új kabinetet, helyettese pedig Orbán Anita lesz, aki külügyminiszterként is kulcs szerepet kap.
12: Új gyorsforgalmi út megépítéséről írtak alá szerződést Belgrádban. A tervek szerint a teljes 120 kilométeres útszakasz 2035-re készül el, és összeköti majd a szerb fővárost Sumadiával és a Morava mentével. A Karagyorgye vezér gyorsforgalmi út első 83 kilométeres szakaszára 1,3 milliárd eurót költ a szerb kormány, a kivitelezéssel pedig a kínai Shandong céget bízták meg.
11: Szerbiában június 15-én elindul az új digitális műszaki vizsgarendszer tesztelése. A 6 hónapos próbaidőszak alatt még nem lesz kötelező a rendszer használata, de sikeres teszt esetén 2027. januárjától teljes körűen bevezetnék. Ez azt jelenteni, hogy a jövőben a járművek regisztrációja csak érvényes digitális műszaki vizsga feljegyzéssel lenne lehetséges.
13: Időjárás.
12: Változóan felhős időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 23 fok körül várható.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
14: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanó habokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben. A Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
15: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
16: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
0: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskus útfalván a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.

0: Lustaságok!
1: Pannó reggeli 91.5.
2: Nos, hát ugye feltevődött itt a kérdés a Pannon RTV szerkesztőségében, hogy kiket követnek a fiatalok, és milyen hatása vannak rájuk, meg alapvetően ez az egész közösségi média milyen életet él. Hát igen, érdekes történet ez. Most már azért egyértelműen látjuk, hogy az évek óta tart, és hogyan alakul át, és hogyan alakítja át a mi világunkat. Gondolom ez egyértelmű. Nekem nagyon érdekes az, hogy például ma már a vállalkozások, akik nem játsszák ezt a játékot, azok nagyon szenvednek. Vagy ha jelen pillanatban nem szenvednek, akkor nem sokára szenvedni fognak. Én elhiszem különben, hogy sok mindenkinek szörnyű. Rengeteg olyan videó van, nem tudom, láttad-e ezeket, amikor az van például, hogy dolgozik ott valaki, dolgozik egy alkalom, vagy van egy tulajdonos, aki igazából sír, mert tudja, hogy már csak akkor tudja eladni a dolgát, hogyha táncolgat a kamera előtt, most így görbetükröt tartva előtte. De tényleg, ha nem vagy fönt a neten, nem, de lehet azt még játszani, hogy nyilván bemennek az emberek a boltba megvenni, úgyhogy csak látják, hogy abúgy, ó, éppen véletlenül itt egy bolt, hát nézzük meg. Ezettől most már sokkal komplexebb. Ha nem vagy fönt a neten, nem is létezel. És sajnos az a projekció, és most ez nem rosszból, hogy ebbe az irányba megy át minden. De hát, hogy igazából most ezt nem akarom, mert nem akarok magunk ellen beszélni, de sajnos, mert valamilyen formában megmarad, de tudom, és csak ez az egy mondat, hogy sajnos a tévé lett az első halott. Tehát, hogy sajnos, most mit mondja, át kell, hogy alakuljon. Tehát ez így
3: az
2: nem...
3: első halott.
2: Hát igen, sajnos. Tudod, mert már az is kétséges, hogy a platformokat kinézi. Tudod, nem, hogy mert azt még azért nézik, de már tudod, az sem mindig. Annak is a bumján, vagy a peak level, hogy én most túl vagyunk jelen pillanatban. Tévéről, hát én nem is tudok mit mondani, de hát hogy az nyilván ilyen fent fogják tartani, hogy legyen valakinek valahol valamié, de érted? Az most már sajnos így nem
3: hát,
2: jó.
3: Igen.
2: Mármint ezzel nem kell csodálkozni, mert folyamatosan alakul át a világ. Hát tudod, te abban az időben igazából, most nem akarok visszamenni a dinoszauruszokhoz, de hogy konkrétan volt az utcában egy rádió, és elmentek este hallgatni, mert mondjuk volt egy mérkőzés közvetítés. Ilyen is volt. Tehát kézzel mekkora dolog volt, amikor megjelent a tévé, mekkora dolog volt, amikor megengedhette mindenki magának, hogy legyen tévéje.
3: Látjátok?
2: Utána, hát ez így alakult.
3: Valami kulcsfontosságú gondolat itt elhangzott. Ez pedig az volt, hogy régen is összejöttek az emberek, az utca népe, és hallgatták együtt a rádió közvetítést.
2: Igen.
3: Rádió. Az viszont túlél.
2: A rádió valami túlél. Igen. A rádió él, de látom,
3: azért, mert ez le tudja követni ezt a tempót szerintem. Tehát az, hogy az valami mellett is tudod hallgatni. Ugye ez egy fontos szempont manapság, hogy nem ülsz le tévézni, tehát hogy valahogy ez a rituálé is úgy kezd kikopni, mert nincs idő rá, nincs rá kapacitás.
2: Abszolút, igen.
3: Ingereket keresel, az már kevés, amit a tévé ad. Tisztelet a kivételnek, de ez inkább az idősebb generációra vonatkozik, mármint a kivételes jelző. Alapvetően tehát ha belegondolunk, hogy milyen a mi tartalomfogyasztásunk, ugye útközben vagy mész, leülsz valahova, iszol egy kávét, gyorsan elő a telefont, megnézel valamiket, pörög az egész, pörögni kell, rettenetesen gyorsan, nagyon nehéz fenntartani a figyelmet, ugye ezért megy az elképesztő küzdelem folyamatosan a cégek, meg mindenki részéről, aki reklámozni szeretné önmagát, a szolgáltatásait, egészen másképpen kell megfogalmazni most már ugye a dolgokat, a gondolatokat, amiket szeretnél közvetíteni, mert egyszerűen nem maradott az ember figyelme, és akkor egy ilyen világban ugye a rádió az még mindig meg tudja állni a helyét, mert az is ilyen, hogy meg érdekes amúgy, én most is tapasztalom ezt, hogy ha mondjuk a netes tartalomgyártásba gondolkodik az ember, és készíti ezeket az úgynevezett rövid videókat, reeleket, shortokat, hogy ott mindig nagyon gyorsan kell, hogy valami történjen, valami nagyon izgalmasat kell mutatni, nagyon szép képpel, nagyon változatosan, kreatívan, viccesen, sokszor, stb. És akkor is nehéz megtartani az emberek figyelmét pár másodpercen túl. Ehhez képest viszont, ami podcast, tehát megint a rádió jön vissza ebben a műfajban, és azt érzem, ha te podcastként jelenítesz meg valamit, és akár rillesíted, tehát ugye lecsökkented egy perc alá a futamidejét, de majdnem ott van egy percnél, azt a nagyobb százalékkal végignézik, mert úgy állnak hozzá, hogy az rádiós műfaj, felület, ott száraz, közölnivaló információk vannak. Vizuálisan nem is kell túlterhelni nyilván, mert akkor elveszi a figyelmet ugye magáról a közölnivalóról, de ott marad az emberek figyelme. És sokszor még több reakciót vált ki.
2: A videópodcast, erről beszélgettünk.
3: Igen, igen, és tehát mondom, de real formában, és most azért emlegetem egészen ezt, mert ugye ez az egy perc alatti időt tartalmazó, de hogyha te videópodcastet teszel fel, ami éppen hosszat, tehát
2: igen,
3: igen, és tehát mondom, de real formában, és most azért emlegetem egészen ezt, mert ugye ez az egy perc alatti időt tartalmazó, de hogyha te videópodcastet teszel fel, ami éppen hosszat, tehát abban a hagyományos formában teszed fel a netre, vagy valamilyen netes felületre,

0: Nézzük igazából a rádiózás világa, keveredett a tévézés világával, és felment online. Ezt
1: nevezik média konvergenciának egyébként, hát, hogyha most ilyen szakzsargonokkal szeretnénk dobálózni.
0: És most képzeld el, mert mi történik? Pontosan így, ahogy mondod, de ez is azért működik, mert ezzel a módszerrel jelen tudunk lenni az összes modern online platformon. Miért? Azért, amit elmondtál. Az egyik dolog, lesz egy anyagod, ami legalább, tehát te mondtad 30-40 percet, simán lehet 1-2 órás is, simán lehet. Az felmegy a YouTube-ra. De az még nem elég. Az még gyenge, az még kevés. Az az anyag, az a 2 órás anyagból le lesz gyártva még 20 kis videó, ilyet, amit te mondasz, ami 15-től 60 másodperc max, de 15-től 30-ig is bőven elég másodperc. És ezeket terelököd az egész social médiát, de mindent, YouTube shortsot, TikTokot, Instagramot, Facebookot, mindenhova kinyomod, hiszen lesz egy hatalmas követőbázisod úgy is, aki soha nem nézi meg a nagy YouTube videót, csak arról fog ismerni, hogy megnézi a kis videóidat. Tehát igazából így tevődik össze igazából ez az egész média világ, ez a modern világ, de hát hogy ez a téma az Etsy terep. Hát igen, ezzel foglalkozom, de hogy ez egy nagyon érdekes történet, és hát az egyik, a másik pedig az, hogy megjelentek az influencerek, és ennek volt egy olyan, én bevallom neked őszintén, volt egy pillanat, amikor azt gondoltam, hogy ez így ki fog kopni, és aztán egy olyan reneszánszát éri, vagy egy olyan erőset váltott az influencer világ, és most ez őrület, hogy különben mire képes. Az egy nagyon nehéz munka különben, nehogy azt gondolja valaki, hogy ez egy könnyű munka, de hát az influencerek állandóan kreatív tartalmat kell, hogy gyártsanak folyamatosan, úgy, hogy tudod, lököd ki magadból az anyagot, és lehet, hogy 2 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva azt mondják, hogy unalmas vagy, és kezd évekig fenntartani a figyelmet. Kemény munka, nehogy azt gondolja valaki, hogy hülyéskedik a kamerára, hülyéskedik a francot.
1: Igen,
0: azért az
1: igen.
0: Kemény meló.
1: Igen, ugye hát végül is itt is szerintem egy tök érdekes keveredés történik. Tehát ugye az influencerek, úgy lássuk be, tehát mit csinálnak igazából, emberi szituációkat mutatnak be, végtelenül emberi, szerintem ez az elsődleges szempont. Ezzel azonosulnak a gyerekek is, tehát ugye ők a fiatalok. Felmerül a kérdés itt az egyik vonatkozó cikkben, ugye, hogy kit követnek. Hát azokat, akikkel így tudnak azonosulni, aki megszólítja őket az adott korosztályt adott esetben. Rengeteg ilyen influencer van, akik ugye hétköznapi szituációkat, embertípusokat mutatnak be, azokon poénkodnak, azokat túlozzák el. Végül is, ha belegondolsz, ez mindig létező műfaj volt, csak nem ebben a formában. A viccek azok erről születtek, vagy erről szólnak, hogy mindig valakinek a kontójára történik, valakit kifigurázol, valakinek az idézelese megsértésére vonatkozik, és ez adja a komikumot, meg azt a vicces szituációt és helyzetet. Ugye gyakorlatilag, ha így nézzük, akkor nem nehéz a munkájuk, mert ugye mindig van miből meríteni. De ugyanakkor mert ezeket ki kell tanni, észre kell venni, és akkor elkezdeni mondjuk ennek a mentén gondolkodni és tálalni az adott dolgokat. És tök érdekes, hogy most már ezt össze lehet fűzni igazából, tehát simán ügyesek egyébként nagyon, tehát nagyon jól érzik a mostani fiatalok egyébként, akik ezzel foglalkoznak, influencerkednek magyarán, hogy ezeket az emberi szituációkat tudják párhuzamosítani nagyon érzékletesen és finoman, érintve valamilyen eladásra kínált termékkel. Érted? Tehát, hogy elrejtik közben, de közben az egészet kifigurázzák, és amúgy az meg ilyen bizonyított marketing pszichológiai tény, hogyha te humorral tudsz operálni, és az célba ér, hogy is mondjam, egy mosolyt tudsz akár kicsalni a néző részéről, az egy totális siker. Persze. Mert akkor olyan tudatalatti szintekre jutottál el a reklámoddal, amit elképzelni sem mertél volna korábban.
0: Persze,
1: hiába tukmálod, mondod, hogy milyen jó, nem elég, nem így kell, nem, valahogy nem, megkerült nem. Közvetett módon becélozni a hátulra. Nagyon érdekes témák ezek igazából, ugyanakkor egy elég gonosz rendszer is amúgy, hogyha már a marketing részét nézzük.
0: Gonosz, hogy ne lenne. Különben írja Atti, hogy szerintem a rész a reklámja a nagy YouTube videónak. Bizonyos esetekben ez az állítás különben megállja helyét. Én előttetek reggelente podcastet hallgatok munkán, írja.
1: És milyen érdekes nekünk. Az egyébként most, bocsánat, hogyha visszatérünk mondjuk az ilyen nagyobb reklám filmekre, produkciókra, ami akár 1-2 perces, és láttam ilyet, most pont nem is olyan régen egyébként valami ismerősemmel néztünk, hogy videót, amit ő készített, végtelenül profi sztorival minden van. Annyira átszoktam én is agyilag erre a tempóra, amit ma diktál a társadalom, meg minden, az egész világ, hogy így néztem, és folyamatosan azt éreztem, hogy így kelnék már föl a székből, tehát ilyen kínosan sokáig tart egy jelenet. Milyen sokáig nem történt semmi, pedig tök jó volt, és tök jó volt a tempója is. Hát így, az így, milyen gáz? Nem is az, hogy gáz, hanem milyen

0: mit művel velünk ez a világ, látod?
1: Őrület, őrület.
0: Így hat rá, és nem csak rá, mindenkire, az emberekre általában.
1: De nagyon érdekes, és akkor most már létezik Influencer Akadémia, azt vágod?
0: Nem tudtam.
1: De létezik. Nem is kell messzire utazni, és akkor különben tényleg ilyet most már lehet tanulni is különben, hogy kell csinálni. Vannak vajdaságiak, most én nem lövöm lappoint, akik különben nálunk is ismertek, és ők is befejezték ezt az akadémiát. Például úgy, hogy van ilyen, és működik egyértelműen. Nagyon-nagyon-nagyon karakter kell, hogy legyél hozzá, meg gondolj bele, hát azért csapatot kell, hogy legyen, de hát magad állandóan nem fogsz tudni érvényesülni. Kell, hogy legyen egy vagy két haverod, aki olyan hülye, mint te, aki ebbe belecsatlakozik, valaki fel kell, hogy vegye neked.
0: Igen.
1: Szerintem egyre többen fognak megtanulni kamerát használni, vágni, ez
0: már,
1: egész eszméletlen.
0: Már igen, alakul ez a történet nagyon, nagyon
1: igen,
0: szépen.
1: És úgyhogy a másik, amit meg látom, hogy nagyon sok mindenki szenved, hogy látok, hogy nyilván rengeteg emberrel foglalkozom, aki ugye bele szeretne menni ebbe a világba, mert érzi, hogy enélkül nem fog létezni, de nem érti abszolút. És itt rájöttem, hogy az egyik legnehezebb történet az, hogy az embereknek nincs meg a víziójuk, hogy ez hogy fog kinézni, mert el se tudják képzelni. És ez egy érdekes dolog, mert közben van egy réteg, aki pedig ezt automatikusan csak úgy elkezdte nyomkodni, és megy neki. Tehát itt kell most megtenni a balanszot.
0: Igen.
1: Tehát például most mondok neked egy egyszerű példát. Tőlem valamelyik nap megkérdezte azt az egyik ügyfelem, hogy amúgy lehet kategorizálni képeket? És gondolkoztam, de várjál, mire gondolsz? Hát, hogy online, hogy mondjuk a projekteket én be tudjam mutatni úgy külön. És ez egy jó kérdés, és persze aztán kapcsoltam, hogy ez hogy lehet megoldani, de te mit mondanál erre? Hogyha például, nem tudom, most az utazása, mondjuk a motoros utazásaidat akarod így kategorizálni, mondjuk így, azt így hogy bírod kategorizálni, úgyhogy azt valaki meg tudja nézni. Jó, most nem tesztellek, nem azért, hanem egyértelműen...
0: De milyen kategorizálás? Nem teljesen értem.
1: Kategorizálni azt, hogy például azt mondom, hogy Bécsi út, francia út.
0: Ugye ez technikailag, hogy kell kivitelezni.
1: Igen, hogy bírod azt, hogy az, mikor valaki rád megy, nem a Facebookon, a social médián, bármelyik platformon, hogy bírod ezt legegyszerűbben, hogy az ott legyen az ember előtt? Ha már ott van az oldaladon. De mindig egyszerűsítem a dolgot, egyértelműen ismered kell a platformokat, és rájössz arra, hogy erre mondjuk az Instagram a legalkalmasabb. Mert az Instagramon, tudod, vannak a kis karikák, itt tudom elmagyarázni, a kis karikák, pont az, hogy a sztoriaidat össze tudod gyűjteni.
0: Itt akkor technikai kérdés igazából, ezért mondom, hogy tudod, tehát, hogy mire gondolt, hogy direkt
1: igen,
0: a kivitelezés, vagy inkább egy ilyen,
1: ja, nem, ja, igen.
0: Egy ilyen kreatív ötlet.
1: És akkor tudod, mikor elmondod azt, hogy, és akkor elmondod valakinek, hogy igen, hát figyelj, az van, hogy a Reels videóid, azok kell legyenek, hogy komolyak legyenek, a Reels videó mellé, ugye az, amit kiposztolsz az oldaladra, az belé kéne még rakni néha vizuálokat, vagy kéne tenni karosszeleket, és akkor ahhoz még jönnek a sztorik, és a sztorik kategorizálni, és akkor rosszul vannak, hogy de, ez az új világ. Igen.
0: Yes.
1: És kettő lehetőséged van, ugye, de hát, hogy vagy az van, hogy megbízol valakit, és csinálja meg, vagy leülsz, és megtanulod, vagy én szoktam mondani, hogy miért nem vesznek föl néha az emberek maguknak egy fiatal valakit, aki ebbe tehetséges.
0: Igen, igen.
1: És akkor nyomja nekik. Mert ez most szörnyű biztos, amiket elmondtam, ez valószínűleg szörnyű. De ez egy csomó mindenki csinálja, és ezekkel az a stúsz, hogy ezekkel őrült eredményeket lehet elérni. Nem hülyeskedj már. Hát van olyan, hogy valaki nem is létezik az online térbe, és fél éven belül milliókhoz jut el az ő tartalma.
0: Nem, nagyon durva igazából is. És valaki nem is videókkal operált, tehát kép, és hogyha egy kép akár nagyon informatív, vagy egy ilyen 5 másodperces kis animáció, vagy egy valós kis videó részlet, azzal már hirtelen valaki meg fogja találni benne a számára fontos meríthető érzéseket. Most mit tudom én, beugrott kapásból egy ilyen, az Instán követek egy nőt, fele tudja, hogy hol él, ilyen kis békát készít, most nagyon divatos lett ez a milyen fajta eljárás, ez a kézi munka, amikor
1: handmade.
0: Így... Handmade, de ilyen figurákat, mit szoktak csinálni azzal?
1: Nem horgolás?
0: Horgolnak, igen. Ez egy ilyen nagyon szép kis, ilyen aranyos ilyen béka, mert nagyon ilyen cuki a feje, igen, ilyen nagy szemei vannak, és mindig más, mindig ugyanaz a béka, mindig más ruhába öltözteti.
1: Igen.
0: És fantasztik, tényleg annyira találó, mint esős napon akkor olyan ruhával öltözteti fel, akkor úgy teszi ki. Ő ezeket árulja, nem csak a ruhát, úgy békával együtt készíti, mondom, ránézek majd mennyi, $400 kerül egy ilyen béka.
1: Ja.
0: És tuti, hogy nagyon-nagyon megy neki, érted? Zseniális, és mindig csak ez a per egy kép, folyamatosság, a rendszer végtelenül fontos egyébként. Itt még nem tudom, hogy mi az, ami jó vagy nem, mert ezen a ponton érzem azt én is, hogy amikor mondjuk már szerintem túl sok a poszt, meg túl sok a tartalom, amit gyártasz, és folyamatosan, oké, rendszerbe gondolkodva, de azért folyamatosan ömleszted, nem tud ez átcsapni és negatívan visszahatni rád. Hogy akkor too much, mert az emberek nyilván részei ennek a rohanó mindenségnek, amihez ez is részese hozzátartozik, de hogy alapvetően tudod, hogy sok mindenkinél szerintem eljön egy ilyen, hogy akkor rolló le, tudod, és akkor most így elég volt, és nem tud, akkor ez negatívan úgy nem tud olyan mértékben negatív megítélésbe kerülni, mondjuk egy ilyen, egy cég, egy termék, ami tényleg ilyen too much módon így ömlik rád, és jön, és nincs vége, vagy csak ilyen átmeneti szünetek képződhetnek, ami után visszatérsz hozzá, mert úgyis érdekel, vagy tudod?
1: Hát most ebben nem akarok belemenni, mert akkor mesélnék holnapig, meg ezek már ilyen szakmai dolgok, de alapvetően az egész rendszer arra kényszerít rá, hogy folyamatosan jelen legyél. Hogyha folyamatosan jelen vagy, akkor nagyon egyszerűen jobban szeret a rendszer. És jobban előre tesz téged.
0: Igen.
1: És akkor azt mondja, hogy jó, akkor én egy picit megfogom a kezed, mert van olyan, ahol mi 30 nap alatt 30 posztot rakunk ki. Ennyi.
0: Igen.
1: Hónapok óta, és még hónapokig fogjuk ezt csinálni, és annak meg is látszik az eredménye, de jó, ez extrém. De közben meg a nagyvilágban nem extrém, meg van, aki pedig havonta 60 meg 90 posztot rak ki. Hát most tudod, ezek ilyen dolgok. De jó, de most elrepültük egy kicsikét messze. A lényeg az, hogy amikor, képzeljétek el, hogy amikor megindult ez az egész influencer dolog olyan keményebben, és amikor egyértelműen ugye, hogy az hírességek közül beszélgetők ott vannak a Kardashianék, akkor ott az egy, én kicsikét keverem őszintén, megmondom, hogy melyik. Azt hiszem, hogy a Jenner, ő az a szép, magas,
0: hát,
1: ő, aki modellkedik, és meg mindenben van.
0: Plusz embert kérdeztél.
1: Vagyis igazából... Hát most ez egy jó kérdés. Nem vágod őket? Mármint, hogy biztos, hogy vágod így, hogy vannak a Kardashianek.
0: Kardashianek, igen.
1: Várj, hogy mindjárt beírom, és akkor majd ránézek. Vagy lehet, hogy az a Kendall Jenner?
0: Mindegyik ugyanúgy néz ki.
1: De közben meg Kardashian, az egyik Jenner, a másik...
0: Mindig ilyenek jutnak eszembe velük kapcsolatban.
1: Nagy a feneke?
0: Hát nem ők azok, akinek ilyen nagy a feneke. Az most divat nagyon egyébként. Amikor ilyen viszintesen így jön ki. Egy ilyen felék.
1: De értem.
0: Nőknél.
1: Na mindegy, persze, hogy meg se tudom őket találni. Na mindegy, szóval mindegy, az egyikőjük.
0: Na igen.
1: Mert nem ez a lényeg. Az egyikőjük valami kence-fice terméket, kozmetikai terméket kezdett el promotálni ő maga, miután ő már ilyen ismert lett ugye az egész világban, meg ott már mindenki olyan ismert, ugye a reality show-k, és aztán úgy is fönmentek az online térbe, meg mindenfelé fönn vannak. És akkor az történt, hogy ő, mint maga, mint ő, mint személy, aki felment egy saját termékkel, olyan mértékű bummot tudott csinálni ezzel, hogy legyőzte a 20 éve létező bazinagy millió dollárokat marketingre költő cégeket bevételbe. Érted? És akkor kapta fel a világ a fejét, hogy ja, várjál, valami megváltozott. Várjál, de van olyan, létezik olyan, hogy van egy ember, aki annyira ismert és annyian követik, hogy ő valamivel jelentkezik, és konkrétan az eladásai akkora bevételt generálnak, hogy lenyomnak egy, nem tudom, 20 éve létező céget, ahol marketing osztályok vannak, és akkor rájöttek, hogy hűha, ez baj.
0: És főleg, akkor hogyha ő még úgy adja ezt elő, mert ezt is megkockáztatom, hogy nem egy ilyen olyan szép reklámfilm formájában történt, hanem ő, mint személy. Lehet, hogy felveszed magad, tudod. Tehát, hogy így kell ez a fajta, hogy is mondjam, idézőjelbe, hát ilyen marketinges szemmel nézve szerintem ilyen igénytelenség, de közben ez a megnyerő amúgy, mert ettől lesz emberi, ettől érzed magadhoz közelebbnek, és adott esetben fogalmazhatnak olyan gondolatokat benned, hogy mondjuk egy Kim Kardashian, tudod, izé saját selfie kamerával bejelentkezik, és azt mondja, hogy most ezt használja, akkor hirtelen úgy vagy vele, hogy ezt te is megérdemed, hát ő is ember, nézd meg, olyan videót csinált, mint amit én szoktam magamról. Tehát, érted? És nem kell ez a cicoma, mert pont az teszi be a falat, ugye a felhasználó, meg a az áru a bocsátó személy között.
1: Szóval, hát igen, ezt hívják különben UGC-nek, ezt erre azt mondják, ez a user generated content, ugye az, amikor olyan érzésed van, hogy tényleg az ember gyártja azt a tartalmat maga, nem pedig semmi profizmus nincs ebben az egészben, ennek rengetegféle módja van, tipikusan, tudod mi az az UGC, amit szerintem mindenki látott már, ezek az unboxing videók, az egy tipikus UGC.
0: Ja, igen.
1: Az, amikor ugye van egy termék, kibontod, megnézed, aj, de jó, mit tudom én, mi van ebbe. És nézd, ez sokszor érdekes tud lenni, tudod, hogy engem mi kapott így el, én vettem egy csomót ebből. Azok a kis tojás, nem olyan kicsi, de ilyen, ezek a tojások, aminek van ilyen kis szarvacskája, meg erre arra, és ami cicákat rejt. És akkor tudod, hogy fel kell törni, Aztán nyilván gyerekeknek viszem ajándékban a szülinapra. Fel kell tölteni, és akkor mindig van benne valami kis cica, akkor almat, nem tudom, mi van benne, akkor almaszt is megtöröd, és akkor már eleve ilyet azzal tudom, el vagy, ahogy így bontogatod, tudod. És akkor ezt is tudod, hogy meglátod, hogy valaki unboxingol egy ilyet, meg szétszél, és akkor jé, ez így néz ki, ebbe ez van, de jól, majd veszek én is egyet, nem? És akkor itt, vagy volt egy időben az, amikor nem tudom, azt láttad, hogy ilyen dinoszauruszt tudsz összerakni, van egy ilyen dinoszaurusz tojás, szétfred a dinoszaurusz tojást. Utána vannak benne ilyen kis zacsik, kiveszed az egyik zacsit, abban van valami slime, akkor a slime-ot húzogatod, akkor találsz benne egy csontot, akkor, és elszórakozz, nem tudom, 20 percet az, hogy összerakod a dinót.
0: És ezeknél mennyire fontos egyébként az, meg az unboxing videóknál alapvetően, mondanak, ez is egy kicsit az agyamra megy, de értem az üzenetét, ez az ASMR jelleg, meg hogy bekeveredett
1: ja,
0: az is.
1: Hát az
0: hogy akkor így kopogtatja mindig.
1: Az igen, az
0: és
1: igen.
0: És milyen fontosak igen, basszus, ezek a hangok. Ezek milyen fontos
1: mindig
0: hangok.
1: Mindig ezeket csinálják.
0: Mert ezt csinálja az ember. Te ezt hallod, amikor megkopogtatod a dobozt, érted, hogy őt kiboltod, vagy ahogy bontod ki, ahogy húzod le azt a celofánt róla. Annak van az ilyen az hangja,
1: igen,
0: érted?
1: Pontosan.
0: Annyira fontos
1: ezeket
0: dolog igazából.
1: Nézzük. Nagyon. De elmondjam, hogy mi az, amin magamon csodálkoztok,
0: hogy...
1: Jaj,
0: a gyerekek meg miket néznek, az egy másik kérdés, mint hogy a gyerekkorosztályról van szó, aki bent tanulsa, mondjuk a YouTube-on néz ilyen sortokat.
1: Mit néznek?
0: Top ilyen olyan, nem tudom, AI generált, nem tudom, úgy beszélnek, mint a gyagyások neki, és akkor most megmutatjuk nektek, hogy ez és borzasztó, mintha nem lenne normális a csávó, de egyrészt így generálják, és ez oda rántja a figyelmét a gyereknek.
1: Ja, hogy ez tetszik neki.
0: Másik, hogy ezek a zenék, azok a hangok, én azon a ponton fogyok el egyébként, amikor csak így hallom ezt.
1: Tehát nézd, azt akarom mesélni neked, hogy én nekem van egy dolog, amit képes vagyok végignézni, hát én nem tudom, Zoli, 5 hónap után is, én magamat se értem. Nem értem, ez pedig az, vágod, amikor megjelentek azok az olyan desszertek, amik úgy néznek ki, mint a realisztikus gyümölcsök, az alma, a citrom, és a mangó. Beülnek, vesznek olyanból, nem tudom, 10-et, vagy 6-ot, beülnek a kocsiba, és eszik. És az ott roppan, akkor megmutatják, milyen a töltelék.
0: Igen, nézi az ember.
1: Néha nem is kell, hogy beszéljenek, csak úgy eszik.
0: Ne.
1: És én ezt valami én megnézem. És már 86-szor láttam az olyan, hogy roppan az a rohadt mangó, majd nem más mondta. Megnézem 89. alkalommal.
0: Ez a tudatalatti.
1: De nem tudom miért.
0: Operálnak
1: mi
0: vele.
1: Pont ezt?
0: Nem tudom.
1: Eszem a... És tudod, a másik pedig az, hogy őrület. Vagy az, ami bennem nagy kérdést vet fel, van most Magyarországon 2 csajszi. Hát olyan top 2 nő, hogy megőrülsz. Tényleg az, aki szerintem nincs férfi, aki nem mondja rájuk, hogy Jézusom, ez rohadt szép, tudod. Vagy ilyen brutális. És ők ilyen eszméletlen kirívó ruhákba, már jó, azért nem nagyon durva, de azért jócskán megmutatnak mindent. Az egyik az ilyen nagyon megmutató, és másik kicsit elegánsabb. És ők ingatlanokat mutatnak be. És azon gondolkozok, hogy de 2 ilyen nő, az tuti, hogy nézettséget generál. De hogy így...
0: Persze.
1: De az a kérdésem, hogy létezik, hogy ők adnak el így ingatlant? Nekem ez az érdek. Meg nézettség biztos, hogy lesz. De az ingatlant eladják?
0: Ez mindig egy jó kérdés. Szerintem ez egy ilyen...
1: Nekem ez szúrt új szemet.
0: Szerintem ez egy ilyen kockáról kockára építős rendszer amúgy, amikor te ez a rövid videókkal operálsz, amikor elhintesz mindig valami kellemes érzést valakiben. Mindig elhinted, és akkor a végén ezek vissza fognak jönni. Valamilyen formában, valahogyan, tudod. Ha más nem, akkor úgy, hogy te 2 szép nőt láttál, rengeteg videót megnéztél abból a projektből, aztán mész házat vásárolni, és mondjuk meglátod csak annak a háznak a logóját, nem kell a 2 nő már hozzá, és visszajönnek ezek az érzések, és ki megszavazol egy bizalmat az ingatlan fel, és elkezd tetszeni. Szerintem ezek ilyen full a passzív pozícióból kiinduló érzések.
1: Amúgy
0: ez
1: abszolút.
0: Ugyanaz, amivel nagyon régóta operálnak Amerikában, ezt feltalálták már a 40-es, 50-es években, mert könyveket írtak róla, voltak ilyen nagy marketing szakemberek, annyira röhögtem, nem tudom a nevét, majd visszakutatom egyébként. Egyszer hallgattam az egyetemen egy előadást erről, hogy ami amerikai író, csak ilyen marketing szakember, aha, írt könyvet, és akkor ő magyaráz ezeket a technikákat, hogy mit, hogy kell elérni az embereknél, és ő akkor leírt azokat, amiket most praktizálnak egyébként.
1: Na, de mi? Mondj már egy-két érdekességet.
0: Hát, hogy mit tudom én, hogy kell operálni az érzésekkel, hogy mindig azt kell megmutatni, amire vágy, szemtom, faktorok, nem tudom, pszichológiát bevetik, tehát ez egy végtelenül gonosz tudomány ilyen szempontból, mert az ember agyába belemásznak, és ott ragadják ki a számukra fontos pontokat, és azokat ízítják folyamatosan. és a végén már annyira beleírta magát az írásba, hogy megfogalmazott ilyen gondolatokat is, hogy de a lényeg, hogy úgyis mi irányítunk, úgyis azt csinálunk nektek, amit akarunk, azt adok el nektek, amit akarok, mert úgy fogom beállítani, hogy neked arra szükséged van, és azt csinálunk, amit érted, tehát így egy ilyen iróniát is tesz az egész persze, dolog persze, mellett, persze. Ért az állításai mellett, mert meg vagy megfogalmazza, mert amúgy az, de így működik az ember, hát ugye gondoljunk bele, igazából a tévés reklámok is már jó néhány éve úgy működnek, hogy nem azt mondják most már, hogy hogy akkor ez vedd meg, mert ez jó, hanem egy kellemes szituáció, egy család, egy boldog, nem tudom, egy mosoly, egy nem tudom, valamilyen random szituáció, amiben önmagadra ismersz, a saját életedre, és akkor végén beúszik egy logó nagyon-nagyon kellemes zene mellett, aztán amikor állsz tanástalanul a boltok polcai előtt, és nem tudod, hogy melyik tisztítószert vedd le, akkor oda nyúlsz érte.
1: Igen.
0: Olyan, mintha nem te működnél, hogy, de megveszed.
1: Igen. És tudod, hogy mi jutott az eszembe?
0: Így épül a rendszer, szerintem.
1: Valamely nap mondott nekem valaki egy nagyon jót, amit én ez a kérdés bennem soha az életben nem merült volna fel. A fogorvos. Ezt át fogod élni. Miből él a fogorvos, Zoli? Hát abból, hogy megjavítja a rossz fogakat, ugye? Helyre hozza a fogakat. Nem abból él, hogy megelőz, hanem abból, hogy megjavítja a fogait.
0: Így van.
1: Akkor mi van az a fogkrém reklámban, hogy ezt ajánlja a fogorvos is? Várjál csak. A fogorvos nem ajánlhatja ezt. Hát akkor neki nem lesz munkája, nem?
0: Dehogy nem. Az olyan fogkrémet ajánl, ami megrontja a fogaidat. Elrontja.
1: Tünkre és akkor teszi. Most mi válaszol azt, amit a fogorvos... Jó, ez most nyilván kikarikírozom a dolgokat, de hogy én sosem gondoltam el, hogy amúgy nem az kéne, amit a fogorvos ajánl.
0: Hát igen, de mégis. Hát ő ért hozzá. Ő a fogász.
1: Hát nem abból én. Mi ajánlgat nekem
0: fogkrémet? Fofinak volt egy ilyen poénja, hogy beszélgetett egy orvos barátjával, aki azt mondta neki, tudod Gézám, csak egy dolog a fontos, hogy egészség legyen, meg beteg. Anita írja, hogy létezik Magyarországon is elterjedt ez, mint Amerikában, hogy nagyon szép nők ingatlanosok, és ők lesznek a top értékesítők sokszor.
1: Tényleg, és ez megy.
0: Rendszer eladják. Valaki megveszi. Hát valami, nyilván sok embernek van sok pénz, hát megveszi, tudod, úgy van vele, hogy azt a nőt is kapja a házat, is kő neki. Jaj, csodálat.
1: Nem csak azért, mert tudod, szintén ilyen marketinges témára beszéltem egyszer egy haverommal, személyes tapasztalat voltak ezzel, vagy abból a körből, ahol dolgozik. Autóeladás, és mondta, hogy ott például, mert nekem feltétlenül még mindig férfiak adják el, mondom, az autókat. Mondom, ez milyen érdekes. Mondom, nem működne valami, tudom, általában a szép nők azok mindent el tudnak adni, vagy könnyebb elők eladni dolgokat, és mondták, hogy az egyik kollega próbál, az egyik cég próbálkozott ezzel, és hogy a férfiakat eszméletlen számba fogta meg. És jöttek vissza, hogy autót vásárolnak. Egy dologgal nem számoltak, hogy az autó vásárlás az egy picit és specifikus, mert autót a férfi elmegy megnézni, sosem megy el állítólag, vagy nagyon kis arányban megy el maga megvenni, mindig elviszi magával a feleségét, hogy közösen a nő is rámondja az amment, és akkor megveszik, hogy nézd drágám, ez tényleg jó, igen. És a nők teljesen kiakadtak, amikor meglátták ezt a szép nőt. És a reakció volt, hogy aha, ja, hogy azért akarsz autót venni, mert ez a nő árulja, aha, és lecsökkent az autó eladásuk. És akkor mondták, hogy nem, akkor szép nőkkel nem.
0: Erre nem gondoltak.
1: Szép nőkkel lehet promotálni az autókat, különben az autókiállításon, de a szalomban nehezen tudod eladni a kocsit állítólag, ha ilyen rendkívül szép nők vannak. Na mindegy, szóval hát ez ilyen. És akkor ebbe kell lavírozni. Szóval én megértem, ha valaki ebbe elfárad, vagy fáj a feje tőle, mert hogy ez így alapvetően net. Mennyivel könnyebb volt régen, nem? Adta egy kis pénzt a tévének, meg a rádiónak, ha szóljon a reklám, az kész.
0: Igen,
1: hát
0: igen.
1: Ez ma már nem működik sajnos.
0: Hogy meddig hát, megy ez, meg hogy mik az igények, nekem az még egy érdekes téma, és már így zárjuk most már, igen. Mert utána beszélünk róla, de tudod, hogy meddig kell ezeket megfogalmazni.
1: De meddig
0: valahol,
1: gyorsul, tudod?
0: Meddig gyorsul, is. Meddig kell még többet eladni, még többet akarni. Ezzel szemben viszont azért látok arra példát, ez általában az ilyen régebbi vágású vállalkozók esetében történik, amikor megfogalmazódik egy ilyen, hogy akkor hát kéne a neten is, de tudod mit? Működik a rendszerem így is.
1: Aha.
0: Nem kell.
1: Igen.
0: Érted, és meghúzzák ezt a vonalat, mert amúgy őket is értem, mert tudod, most így amúgy meddig kér, hogy ez menjen, de nyilvánvaló, hogyha most egy, nem tudom, egy progresszív gondolkodású, nem tudom, vállalkozásról beszélünk, ott be kell látni azt, hogy enélkül tényleg hát, ha nem is pont az, tudod, amit mondtál, hogy most nem létezel, mert csak van egy kuncsaft köröd, de ha te fejlődni akarsz, meg haladni, akkor ott muszáj beszállni a történetet.
1: Az én záró gondolatom az a veszélyesebb, hogy nincs addig gond azzal, amit te mondtál, amíg mondjuk te is, nem tudom én, mosógépet árulsz, meg én is. És mi csak úgy áruljuk. És már érted, 20 éve jönnek hozzánk mosógépet venni, és te meg én elosztuk a piacot. az a baj, ha megjelenik egy harmadik, aki pedig ezt elkezdi csinálni, vagy akkor vagyok én bajban, ha te elkezded csinálni. Mert lehet, hogy az van, hogy elkezded csinálni, és azt mondja, hogy Zoli hülyeskedik, látod, mit csinál, fönn van a nette, meg minden, és férj, múl azt veszem, hogy nem vesznek mosógépet. Zoli megérted, megy Hawaii-ra, érted nyaralni. És akkor rájövök, hogy Jézus Isten. Szóval őrült világ van. 8:47 perc van.

0: STK-ből, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.
1: Reklám.
0: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: 9 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
7: Hírek röviden.
8: Szombaton megalakul az új Magyarország gyűlés. Az első ülésen már megválasztják az új miniszterelnököt, és napokon belül felállhat az új kormány. A Tisza kormány 16 minisztériumból fog állni. Magyar Péter miniszterelnökként vezeti majd az új kabinetet, helyettese pedig Orbán Anita lesz, aki külügyminiszterként is kulcs szerepet kap.
9: Új gyorsforgalmi út megépítéséről írtak alá szerződést Belgrádban. A tervek szerint a teljes 120 kilométeres útszakasz 2035-re készül el, és összeköti majd a szerb fővárost Sumadiával és a Morava mentével. A Karagyorgye vezér gyorsforgalmi út első 83 kilométeres szakaszára 1,3 milliárd eurót költ a szerb kormány, a kivitelezéssel pedig a kínai Shandong céget bízták meg.
8: Szerbiában június 15-én elindul az új digitális műszaki vizsgarendszer tesztelése. A 6 hónapos próbaidőszak alatt még nem lesz kötelező a rendszer használata, de sikeres teszt esetén 2027. januárjától teljes körűen bevezetnék. Ez azt jelenteni, hogy a jövőben a járművek regisztrációja csak érvényes digitális műszaki vizsga feljegyzéssel lenne lehetséges.
10: Időjárás.
9: Változóan felhős időnk lesz ma, a csúcshőmérséklet 23 fok körül várható.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
14: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
15: Éhségyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: Műsorajánló.
4: Pitzóna.
5: Pitzóna.
4: A Pannon Rádió életmód magazinja.
5: Nem csak nőknek.
4: Minden szombaton 14-től 16 óráig a 91,5 MHz-en.
6: Pitzóna.

0: közérdekű információ következik.
1: Bizony, és kezdjük a rendőrökkel, mert hashtag felébredtek ma is, kinéztek az ablakon, mondták, hogy köd van, úgyhogy akkor itt az idő, ki kell mennünk mérni. Nem tudom, hogy korán reggel nyilván akkor még nem mértek. Köd volt mindenfelé, nekem írtak, hogy még az autópályán is, ott az még hatványozottabb volt. Topolyánál Zsedni kiárata felé, ugye ott van a, hát nem konkrétan a rendőrök állnak az útszéri, hanem patróláznak, azaz tudod, járkálnak így jobbra-balra. Szabadka bejáratánál Zombor irányából, és hát a Jovan Mikic utcánál is a benzin kútnál a Jovan Mikic. Azt nem lehet lefordítani, a Jovan Mikic az Jovan Mikic.
2: Jovan Mikic.
1: Jovan Mikic.
2: Ott. A párhuzamos út szokták még így.
1: De az hogy van, hogy a Karagyógyevput az még halasi út? Hogy lehet így lefordítani?
2: Nem tudom.
1: Az itt a Kostáb Rásevítja utca lenne, az Vekán Péter utca. Nem, ez körülbelül mondtunk két, nem magyarul. Így hívják, amúgy
2: hát,
1: úgy hívják. Azért, mert halasra megyünk azon az úton? Most jut eszembe.
2: Nem tudom.
1: Ha lehet.
2: Szerintem ennyi.
1: Ennyi az egész megfejtés. Határ különben zöld.
2: Igen, időjárás is zöld. De tényleg nem lesz eső most, már elvileg ma. Most még hát ilyen nedves minden, meg ilyen ragacsos, de 24 fok lesz. Ma legbelegebb órákban változóan felhős idő mellett a nap is kisüthet, már meg is tette néhányszor itt, aztán most megint befelhősödött Szabadka felett.
1: Aha.
2: Hétvégén szombaton laza, főleg napos idő, vagy leginkább napsütés 23 fokkal, vasárnap 25 fok is lehet, de itt már érkezhet csapadék, és akkor innentől indul egyébként egy jövő heti csapadékosabb időszak. De a meleg az nagyjából marad, olyan 19-20 fok körül alakulnak a maximumok majd a hét folyamán.
1: Jó, hát az korrekt, különben ami még van, hogy a tavaszi nagytakarítási akció zajlik a mai napon Radonovácon. Áramkimaradás nagyon kevés helyen van ma, Csóka, Szabadka és Palics érintett, de csupán csak pár utca tényleg, de hát, hogy ennyi igazából az egész történet. Úgyhogy hát ezt akartuk elmondani, 9-18 perc van.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
4: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
3: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
4: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
0: Műsorajánló.
5: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
6: Erős Choice.
5: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Kanon reggeli.
1: Nos, következő Hello. Van. Képzeljétek el, Pekingben van egy ilyen kiállítás, egy ilyen autószalon kiállítás. Ez a neve különben, pekingi autószalon, fura, miért nem autókiállítás. Na mindegy. Szóval ugye elhozott két csúcskategóriás autót ide a BYD, elhozta az Atto 3-at, és ez most már a több generációs.
2: Atto 3.
1: Érdekesek ezeket, így hívják, van az Atto 2, Atto 3.
2: Atto, igen.
1: És a lényeg az egésznek az, hogy kivitték ugye azt is, hogy fog kinézni, meg kivittek egy én kicsi póni verziót az Attóba. Hogy ezt mi csinálták?
2: Nem tessék érte.
1: Mi utoljára ilyen teljesen plusz autót akkor láttuk, mikor néztük még a 90-es évben, vagy nem tudom mikor, a Dumb and Dumbert. Megint beakadtam a mikrofonkábromba, nem hiszem el. Beszélj ott.
2: Hát semmi, igen, tényleg úgy néz ki egyébként, mint a Dumb és Dumber-es autó. Az egész autót szőr, ilyen plüsses szőr borítja, ilyen gyümölcsfagyi színű, erdei gyümölcsös, ugye, hogyha ilyet kértek, akkor ezt a színt kapjátok, legalábbis gyümölcsök oldal mindenképpen.
1: Aha.
2: Farka is van,
1: van
2: két ilyen
1: farka.
2: Szárny. Minden. Tartozik még a visszapillantóhoz, ami ugyancsak be van mava, az egész kocsi be van mava, az ablakok nyilván kimaradtak, hogy ki lehessen látni.
1: Még
2: a beltér is be van rendezve, ugye a visszapillantó tükrön is van egy ilyen plusz bevonat, az információs felületen, kezelőfelületnek a tetejére végig ki vannak ragasztva ilyen kis szivárványos pónik.
1: Biztos ilyen kell most már, hogy felfigyeljenek rád.
2: Igen.
1: Különben nem
2: el tudom képzelni,
1: fel.
2: Mondjuk megnéznék egy ilyet, tudod, egy ilyen tegnapi nap után, mondjuk elmentél
1: hogy
2: valahova, kishegyesre vele.
1: Kettő dolgot láttam, ami megy. Az egyik az az, hogy különben vannak emberek, akik ezt bevállalják, és az ilyen autójukra, ami csak ilyen hobbi autó, vagy valami így beplüssöztetik, különösen fésülik, meg hajszárítózzák, láttam már ilyet. A másik, amit láttam, és ez nálunk is volt Szerbiában, létezik a gyémánt berakásos, mármint csak úgy néz ki, gyémánt berakásos autófólia. Csak azt mindig elmondják, hogy beúszhatjuk ezzel az autót, nem túl olcsó, az úgy fog kérdezni, mint az egész autó csillogna, mint a apró pici gyémántok lennének egymás mellett. Csak hogy az nem hosszú életű, mert ezek le fognak esni előbb-utóbb. Igen, tehát hogy az úgy igen. Tisztában
2: de
1: kell vele lenni, hogy...
2: Időjárási behatásnak van a kitéve, hogy ezek nem hosszú életűek, most egy ilyen hacuka is, amit ráteszel a kocsidra.
1: Persze.
2: Az hát csúnyán fog kinézni elég
1: gyorsan. Jó, de nyilván ez csak figyelemfelkeltésről szól. Viszont érdekes, Zoli itt a szünetben mondta, hogy erről jutott eszébe, és ez abszolút igaz, hogy egy, nem is tudom mikor, egy-két éve hatalmas divat volt az, hogy a sisakokra húztak az emberek ilyen plüss borítást.
2: És akkor Puskagóra láttam most egy ilyet.
1: Ennek
2: egy
1: volt
2: júl,
1: ilyen, igen, ilyen nagy füle.
2: Fej elment.
1: Meg ilyenek
2: de
1: voltak.
2: Az jó pofa egyébként.
1: Szabadká volt egy piros fejű ilyen. Azt láttad?
2: Igen, igen.
1: És összefutottam vele sokszor.
2: Megcsinálva, hogy lehet, hogy tévedek, de próbál visszapörgetni, mert testközelből nem láttam, csak mindig menet közben, mikor már elsuhant, hogy az üveg, a plexi, a sisaknak a plexi az az ő szája, annak a figurának.
1: Ja.
2: Azt hiszem, hogy úgy jön ki.
1: Lehet.
2: És az ilyen tök dizájnos, tehát úgy, ilyen nagy mosoly van rajta, ne. Fölötte vannak a szemek, és hát ugye fülek, az fontos, igen. Mert valami egy ficánkol, vagy farokrész is lehet, mint tudom én, tehát hogy vannak ilyen megfejtések.
1: Most egy
2: motoros évadnyitón volt egy
1: láttál ilyet?
2: Csaj motoros, aki hát most egy utasként vagy külön motorral érkezett, de neki meg egy ilyen hosszú, ilyen cof volt így ráragasztva, ah. Ugye sisak hátuljára, és ilyen lila, még ilyen színes berakásokkal aha. Volt díszít. Amúgy jól nézett ki, sisaknak is olyan volt a dizájnja, az követte le, és akkor annak volt a folytatása egy ilyen hatalmas fonott női cof lényegében, és akkor ugye hát világos, hogy egy nőről van szó.
1: Egy
2: hát
1: nő.
2: Jobbik esetben, ugye?
1: Hát jobbik esetben vagy valami.
2: Reméljük, érdekes. Hogy általában nők vesznek fel ilyeneket.
1: Valami töltet. Én azt látom, hogy a nőknek, ezt láttam, hogy a Temun meg az AliExpress-en lehet rendelni, picike kis ördög szarvakat, azt láttad?
2: Nem, de
1: picike.
2: De ugye ez jó pofa, kicsit így díszített a sisakot, meg ott igazából tényleg olyan, hogy ezt a kis bugyit, nevezzük úgy, ezt leveszed, hogyha piszkos lesz, kimosod, visszateszed, és akkor
1: ja.
2: Igen, érvényes.
1: Úgyhogy
2: kocsiról lefejt egy egész járműről egy ilyen cuccot, azért az meló.
1: Persze, csak azon gondolkoztam, hogy ezek a sisakok esetében is nem csúszik az el?
2: Hát csak azért... vannak valamilyen gumi tapadó részek. A fene tudja, nem tudom, attól
1: kérdés.
2: Függ, most épp, nem tudom, 180-an megy az ember, akkor elcsúszik.
1: Kérdés, biztos, csak így rámegy a szemedről.
2: Hát nem is ez ilyen ilyen utcizásra van,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen, igen.
2: A városba, ott
1: a városba.
2: Lassan mész, úgyhogy...
1: Hát ja, úgyhogy igen. Látjátok? Úgyhogy, na, de amúgy különben meglepő ez a
2: ja, BYD-t jött, mert... Most ez a fóliázásra, bocs, hogy szabadba vágtam, ez a matt fólia, annyira nem bírom igazából, most már hál' Istennek úgy eltűnt, vagy nem is volt belőle túl sok, csak aha. Volt ott is egy ilyen időszak, amit úgy elkaptak néhányan, hogy akkor befóliáztatjuk, és akkor ilyen matt, annyira borzasztó a részke. Nem tudom, az én szememben az autók akkor szépek, hogyha ilyen fényesek, ez az én meglátásom. de hát mit tudom én, biztos ott is lehet valami, ami ízlésesebb. Most általában mindig olyanokon látod az ilyesmit, hoppá, eltörtem a tollnak ezt a kis akasztó részét, ami ilyen extravagáns jármű. Hát most mit nálunk, tudod, ilyen régebbi, ilyen Volkswagen, Audi, nem tudom, ezeket vonták be, nem egy ilyen világbajnok megfejtés szerintem, meg az is amúgy tuti, hogy előbb-utóbb így elkezd így elengedni. Tudod,
1: biztos. Én amit láttam, nekem ami fantasztikus, ez a másik fajta videók, amit mindig végignézek. Láttad már azt, amikor úgy indul a videó, hogy van egy autó, ami elő van készítve festésre. És a fickók ilyen spray-jel, nagyon durva spray-jel, ilyen árnyalatokat visznek rá. Kék, sárga, lila, piros, stb. Utána jön a következő, hogy elkezdik ilyen flomaszterekkel, ilyen vonalakat húznak rá. Utána egy alá is írják meg minden, lefújják egy védő réteggel az egész, és az egész autó olyan feelinget kap, mint egy ilyen színes autó, mint hogy a rajzolva lenne maga az egész autó. Mint egy nagy graffiti lenne az egész kocsi. Általában ez úgy néz ki jó, hogy mondjuk általában Porsche-kon meg ilyeneken szokták csinálni, és akkor fekete a kerék, és nekem ez annyira jó néz ki, hogy én ilyet hajtanék. Úgy néz ki, mint a rajzó, mint egy graffiti.
2: Igen, ami mikor ilyen igényes graffiti visznek fel valahova, akár járművekre, az mindig jót mutatni szerintem is igazából. Mi Belgrádban láttunk, amikor lementünk vonattal, ott az ottani vonatállomáson, a végső állomáson, ahova Szokó megy, ott volt egy ilyen old school, nagyon régi utasszállító vonat, nem tudom, milyen útvonalon közlekedik, de az a régi, tudod, ilyen 70-es években készülhetett, és azt csinálták meg így, hogy akkor így full ki van graffitizve, minden négyzetcentiméterre, minden, és brutál jó a hangulata, szerintem igazából. De kicsit úgy visszahozták az életbe, vagy ilyen, hogy is mondjam, kapott egy smekket igazából azáltal, hogy akkor egy ilyen hát ilyen alkotásokat vittek felre, mert igazából ezek azok, hogy nagyon bírom egyébként az ilyen művészi szinten művelt graffiti alkotásokat, vagy művészetet, ez legalábbis nagyon bírom.
1: Abszolút jól néz ki.
2: Úgyhogy vannak ilyen megoldások. Hát, talán inkább az, mint a plüss bevonat. De hát jobb mindenki az. Maga dönti el. Jó, ez egy ilyen kiállítási példány volt, csak na, tudod, mindjárt tovább gondolja az ember, tehát ez e körül nyilván egy nagy hype van.
1: Bocsát, közben neked nem tudom, de látod, mire gondolok?
2: Aha, de jól néz ki.
1: Csak hát így spray-jei fújogatják, akkor aztán így rajzolnak rá, ilyen márkerekkel, mozoljanak, mutatóval.
2: Igen, egy ilyen klasszikus Porsche vonalakkal rendelkező Porsche.
1: És látom, mennyire jó néz ki, és tele firkálják az egész
2: ilyen
1: kocsit.
2: Ilyen absztrakt.
1: De hogy rohadt jó néz ki valahogy.
2: Jaj, de jó. Úgy tényleg.
1: És sose gondoltam, hogy narancssárga, citromsárga, lila, kék, nem tudom. És basszus, hogy ágyalatokban. Jó.
2: Le a kalappal, ugye?
1: Szvakacsasz!
2: Igen.
1: Amúgy különben vannak ezek, amikor az oldtimeresek kijönnek itt a környéken. És nekem azt tűnt fel, hogy állandóan megjelenik egy bogárhátú, ami fehér, nek néz ki.
2: Amint nem odamész... fotóztam most le, nem volt az kint most ezzel az izén.
1: Kint volt.
2: Én fotózgattam őket.
1: És amint odamész közel, akkor a fény olyan szinten játszik azzal a festés, hogy az eszmény.
2: Nem ez az, ez az ilyen zöldes inkább, nekem ilyen zöldes árnyalat.
1: Nem. Ez nem konkrétan az. Fehérnek ez néz ki, de mikor közel mész hozzá, akkor látod ilyen valami gyöngyház, fehér, így csillog, meg minden csinál, és ez
2: White
1: is olyan durva.
2: White
1: chocolate, meg az a durva nekem azokat, tényleg, hogyha már festésről az nyilván, ez tényleg nem mi fogunk ilyen autókat vezetni, de szóval az, amikor úgy néz ki, hogy fekete az autó, de ha a fény úgy esik rá, akkor előjön belőle a bordó, tudod is így.
2: Fantasztikus. Azért, az olaszok tudnak nagyon jól operálni a szívekkel. Egyébként most megint láttam egy ilyen új generációs Fiat 500-ast.
1: Igen.
2: Ami mély zöld szín, de ezek is mindig tudod, így többek annál, mint amit te látsz, hanem tudod, ilyen érzed, már messzebbről érzed, hogy ennek a színnek van valami mélysége, és tudod, hogy közelítesz a kardból, jönnek még erő árnyalatok, és annyira fain színekkel dolgoznak egyébként az olaszok, hogy elképesztő. Főleg a Fiat 500-asok kapnak általában ilyen festéseket.
1: És én ahol laktam egy szép lakásban, most nemrég.
2: Pasztel, tehát hát az új modell, ez nekem az eddig az összes Fiat, új generációs Fiat 500-as, meg a régi is tetszett.
1: Szóval laktam egy szép lakásban most, és ott volt egy nőnek egy ilyen Dolce Vita Edition, nem tudom, hogy ez mit jelent, ezt írta rajta, nagyon-nagyon-nagyon sötét, mint az ilyen trúla visnya ilyen, de sötétbe. Nem is tudom, hogy ez milyen szín. Ilyen lila meg a fekete között valami. Nagyon sötét, és annyira félett az a kocsi mindig, hogy az
2: szinte
1: őrület.
2: Igen.
1: Őrület.
2: Nem, ők nagyon, főleg akik, hát azok az olasz cégek, amik visszaemeltek, ugye retro járműveket, tehát a Vespák azok ugyanezt tudják egyébként az új generációsak, sőt, hát ők még visszahozták ugye régi dizájnokat, és ugye ott van a Sejourney, aminek ugye lent van az a kis íves lámpája alul, ott a sárhányú fölött mindjárt már volt ilyen szériája régen az 50-es, vagy nem tudom melyik évtizedben ugye a Vespának, és hát azt is annyira brutál jó színekben csinálják, és akkor nem tudom, hogy ilyen sötét, ilyen katonazöld, és hogy kapja egy csillagot az oldalára.
1: Igen.
2: Annyira jó gyerekek, imádom, annyira kíne, csak ezek rettenetesen sokba kerülnek mindig.
1: Az még nem is annyira
2: ugye. Hát igen, de ez már ugye az a kategória, amikor tudod, így, szerintem már így a józanész szeredekező ember fejbe megfordul az, hogy most költsél ennyit erre, vagy vegyél ettől egy 100-szor jobb motort, például,
1: ha mondjuk motorok. Most abban gondoltam, hogy hirtelen elugrottunk, tehát, hogy a graffitivel, a graffiti művészáddal befestett Carrera GTS, és utána tudod, a limitált Vespa,
2: jó,
1: az,
2: hát na,
1: az előbb
2: jó,
1: meg lesz,
2: jó,
1: mint a...
2: Jó, oké, hát most itt erre gondoltam. Attól függ, hogy milyen kontextusban helyezzük, igen.
1: Erre gondoltam.
2: Veszek is egyet.
1: Hát nem is drága.
2: Porséra nincs fél. Nem is kő nekem, spórolok.
1: Haló, Vespa üzlet? Van olyan zöld Vespa?
2: Vespa üzlet. De Olaszországot hívott fel így, magyarul.
1: Ugye? Hát a csillag van-e rajta? Van, akkor megveszem.
2: Igen, ugye az olasz is úgy működik, mint az orosz nyelv, ezt már megfejtettük évekkel ezelőtt, hogy ugye ilyen általunk megfogalmazott akcentussal kell mondani, igen, magyarul, és akkor megértik elvileg.
1: Akkor megértik.
2: Ez a tapasztalat.
1: Hát ez, és ez működik a mi fejünkben.
2: Természetesen, hogy
1: természetesen.
2: Működnie
1: nos,
2: kell.
1: Aki veletek volt ma ezen az őrült utazáson, az nem más, mint Sáta Zoltán.
2: Könnyes búcsút vesz tőletek, Zvekán Péter is.
1: Meg
2: és Viktor is. Zokogva nyomkodja a gombokat a folytatásban.
1: Kellemes hétvégén, jövő héten találkozunk.
2: Sziasztok!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
2: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezései különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
2: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád, tőlem hallják majd a híreket egészen 16 óráig. Szerbia elégedetlen a MOL csoport ajánlatával, a szerbiai kőolajipari vállalat jövőjéről folytatott tárgyalásokon, ezt közölte Dubravka Đedović Handanović energiaügyi miniszter. A szerb fél szerint a javaslat veszélyeztetheti a pancsovai finomító működését és az ország ellátás biztonságát. Alekszandar Vučić államfő közben elutasította annak lehetőségét, hogy egy tavaly alapított szerbiai vállalat vásárolja meg a NISZ többségi tulajdon részét a Gazprom nyelvtől, arra hivatkozva, hogy a cég nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. Halálos baleset történt éjszaka Szegeden, egy személyautó nem sokkal éjfél után a Bertalan hídon villanyoszlopnak csapódott. A járműben két ember utazott, az egyik a helyszínen életét vesztette, a másik súlyosan megsérült. Az ütközés ereje olyan nagy volt, hogy az autó több darabra szakadt. Az információk szerint a járművet egy férfi vezette. A műszaki mentést a szegedi hivatásos tűzoltók végezték. A baleset miatt a hidat több órára teljes szélességében lezárt. Az eset pontos körülményeit a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja. Ha baj van, akkor minden másodperc számít. Szendi Zsolt elsősegi oktató volt a vendége a Szekeres László Alapítvány legújabb rendezvényének. A szakember egyebek mellett több évtizedes tapasztalatairól, éles helyzetekről és a jó reakciókról mesélt a közönségnek. Emellett arról is szó esett, hogy mire ügyeljünk leginkább a közelgő nyári szezonban, illetve hogy mi a teendő vészhelyzet esetén. Gastarbeiter napokat szerveztek Szabadkán. A háromnapos esemény csütörtök este rajtolt el és szombatig tart. A kezdeményezés célja az 1960 és 1980 között Vajdaságból elvándorolt vendégmunkások történeteinek feldolgozása, és különböző eseményeken keresztül a téma közéletbe való beágyazása. Az eseményen nem csak a szerbiai, hanem a külföldi tudományos és művészeti közeg is képviselteti magát. A rendezvény további részleteiről a Gastarbeiter archíve közösségi oldalon szerezhetnek bővebb információkat az érdeklődők.
0: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható a meteorológusok szerint. Általában gyenge marad a nyugatira, északnyugatira forduló szél, délután 20-25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Énség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
11: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 10 óra 16 perc van, sziasztok, üdvözlet minden kedves rádióhallgatót, ez itt a Panopresszó a 91.5-ön. Mondom, hogy milyen témák lesznek ma. Hát hangolódunk az estére, mert hogy péntek van, és akkor ilyenkor van mindig csendháborítás, a bulis rovatunk, és Szlacki Csilla kolléganő milyenkor péntekenként mindig talál egy menő lemezlovast, és az ő munkásságát mutassa be, és ma is pont ez lesz. Ezen kívül lesz egy nagyon érdekes téma, a Gastarbeiter szó, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek ismerős, és hát létezik egy olyan, hogy Gastarbeiter Archív, és ez egy olyan közösségi alapú kezdeményezés, amely az 1960-as és 80-as évek közötti migrációs hullám emlékezetét kutatja, archiválja, különös figyelemmel a vajdasági régióra. Erről is lesz szó, mert hogy van egy ehhez kapcsolódó esemény, meg magáról az archívumról is, hogy mi van ebben az archívumban, hogyha van valami jó kis sztoritok, esetleg dokumentumotok, ami ideillik, azt hogyan kell archiválni, ha egyáltalán akarjátok. Szóval ez egy érdekes téma, ezzel fogunk ma foglalkozni, és ezen kívül lesz még egy kis zene is, a Discovery zenekar két tagja, Lakatos Zoli és Gulics Dániel érkezik majd a Pressz utolsó órájába, mert hogy új lemezzel jelentkezett a zenekar, úgyhogy ez lesz a témánk, és lesznek itt még érdekességek a nap folyamán. Számítok a figyelmetekre, Nagy Viktor és Fackovit Melissa alkotja a mai Presszus csapatot.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Önnek is van takargatni valója?
5: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
4: Bármilyen van, befedjük.
5: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
4: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
6: Bővebb információ
5: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
4: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
5: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
0: Műsorajánló.
7: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.

0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.
1: 10 óra 31 perc van, és az itt a Presszó továbbra is. A Gastarbeiter szó sokak számára és sokunk számára ismerős, ugye lyukoszláv térségből Nyugat-Európába irányuló munkamigráció emblematikus alakját jelöli. De a fogalom jóval több, mint egy történelmi jelenség, személyes sorsok, családi történetek, identitáskérdések és társadalmi mintázatoknak a sűrű szövete. A Gastarbeiter archív egy olyan közösségi alapú kezdeményezés, amely az 1960-as és 80-as évek közötti migrációs hullám emlékezetét kutatja, illetve archiválja különös figyelemmel a vajdasági régióra. A csoport most egy ilyen többnapos eseménnyel is készült Szabadkán. Ez a téma most a folytatásban. A kezdeményezés alapítóival, Tóth Tamarával és Novák Leával, valamint a legújabb tagukkal, Szabó Évával, Bíró Tamara kolléganőm beszélgetett.
2: Az egyik alapító taghoz, Tamarához szólna az első kérdésem, hogy mikor és milyen céllal jött létre a Gastarbeiter archív?
3: A Gastarbeiter archívum az tavaly jött létre, de alapvetően régre nyúlik vissza. Én a doktori kutatásomban a vendégmunkás történetek irodalmi reflexióit kutatom, tehát olyan irodalmi szövegeket vizsgálok, akik valamilyen módon megszólaltatják a vendégmunkást. Viszont elég hamar kiderült, és rával megismerkedve elkezdtünk gondolkodni azon, hogy lehetne kibővíteni ezt a témát, és észrevettük azt, hogy ennek az időszaknak a vendégmunkás történetei hiányoznak, nem tudunk felcsapni egy albumot, vagy egy könyvet, amiben ezekkel a történetekkel találkoznánk, holott mindannyian ismerünk, és sőt a saját családunkban vannak ilyen történetek, úgyhogy elkezdtük ezt gyűjteni, kicsit így gyakorlat közben jöttek hozzá a tapasztalatok, és hát a 60-as évek és a 70-es évek migrációit gyűjteni, ugye olyan emberekkel készült interjúkat jelent, akik most már elég idősek. Van egy ilyen sürgető eleme is az archívumnak, valamint a most zajló migrációt is összeköti, tehát hogy ezek nem elszeparált jelenségek, habár nagyon más volt a társadalmi és gazdasági kontextus akkor, mint most, de mégis ez egy ilyen mintázat, ami folytatódik abba, ami ma az elvándorlást jelenti.
2: Hogyan kell elképzelni a munkátokat? Ki milyen feladatokat vállal magára?
4: Eleinte csak ketten voltunk Tamarával a kezdeményezésben, akkor igazából elég organikusan alakult a kettőnk közti munka. Tamara főleg a háttérkutatásokat viszi, és új témákat hoz be a kezdeményezésben. Én pedig folyamatosan kreatív ötletekkel bombázom, és különböző eseményeket szervezek, amivel láthatóbbá válik a téma, illetve valahogy az emberekhez is könnyebben eljut. És igazából nemrég csatlakozott hozzánk Éva, aki pedig az interjúkat készíti vendégmunkásokkal. Igazából ő az, aki a háttérkutatásokat, illetve az események létrejöttét is erősen támogatja azzal, hogy személyes tapasztalatokat gyűjt nekünk, vagy akár fotókat, képeslapokat.
2: Az interjú alanyok mennyire nyitottak ezekre a beszélgetésekre? Mi a tapasztalatod?
5: Igen, ez egy komplex kérdés, hiszen mindenki máshogy nyílik meg, szóval meg kell találni velük a közös pontot, kell számolni egy ilyen 15-20 perccel, hogy ők biztonságosan érezzék magukat a beszélgetés alatt, de mindenki tényleg máshogy viszonyul hozzá. Mondta is Tamara, nincs olyan ismerősünk, aki valamilyen úton módon ne kapcsolódna, vagy ne ismerne valakit, aki Gastarbeiter volt, akár a családban, vagy a szomszédságban, vagy tényleg bárhol. És szóval először ezeket a hálózatokat próbálom felfedni, és ugyanígy szoktam nekik is mondani, hogyha van ismerősötök, akkor nyugodtan kössetek vele össze, és akkor ez így szépen lassan kezd tágabb és tágabb lenni. De ahogy ugye az emberek individuumok, szóval mindenkivel meg kell találni a közös hangot, és akkor már így a 30-40 perc után már egész nyitottabban beszélnek erről, hiszen akkor érzik azt, hogy igazából engem nem az érdekel, hogy őket hogyan vitte a sors bárhova, hanem hogy a saját személyes élettapasztalataik az, amit mi gyűjtünk, és ami minket az érdekel, szóval, hogy igen.
2: Most egy többnapos programsorozattal készültök itt Szabadkán. Kiknek szól ez, kiket vártok, és milyen programok lesznek?
4: Többnapos eseménysorozattal készülünk. Elsősorban olyan embereket várunk, akik szabadkaiak, és valahogy a kultúra és a tudományok iránt érdeklődnek, de nagyon örülünk annak is, hogyha olyan emberek csatlakoznak ehhez, akiknek például a családjukban vannak kivándorolt személyek, vagy akár ők maguk éltek kint külföldön korábban. mert hogy mégiscsak ezekhez az emberekhez szeretnénk közelebb kerülni, vagy megosztani tapasztalatokat. Igen.
2: Tamara, te is előadsz, mire számíthatunk tőled majd, és melyik napon?
3: Én pénteken fogok előadni, alapvetően irodalmi szövegekről fogok beszélni, de az irodalmi szövegek számomra valójában azt a közös tapasztalatot jelentik, amik összekötnek bennünket. A migráció is egy ilyen tapasztalat, úgyhogy erről fogok beszélni.
2: Szeretném, hogyha beszélgetnénk még egy kicsit erről az archívumról, hogy például, hogyha most valaki hallja ezt a beszélgetést, hogyan tud csatlakozni, hogyan tud nektek anyagokat küldeni?
3: A social media felületeinken megtalál minket, és írjon nekünk bátran. Az a célunk, hogy egyrészt, hogy minél több ilyen történetet felgöngyörítsünk, és az interjúkat valószínűleg Éva fogja vele készíteni. Azt nagyon fontos tudni, hogy csak annyi adatot kell velünk megosztani, amennyit valaki kényelmesnek és biztonságosnak érez. Mi ezeket az adatokat kutatási célra használjuk fel, és bármikor visszakozni is lehet természetesen. Számunkra a cél az alapvetően kettős, tehát a történeteket gyűjtjük, valamint fotókat is, hogy nagyon egyszerűen fogalmazzak, a kidobás elől ezeket szeretnénk meggyűjteni, hiszen ez a tágabb közösségünk egész Vajdaság számára is fontos.
2: Milyen típusú anyagok érkeznek egyébként leggyakrabban hozzátok? Mire nyitottak leginkább az emberek?
5: Akár ilyen régi útleveleket is már kaptunk, meg személyes leveleket. Számomra ez a legmeghatóbb, hogy megosszák velünk ezeket a személyes leveleket. Szóval itt is kiemelném, hogy nem csak az első generációs gastarbeitereket szólítjuk meg, hanem a második generációsokat is, vagyis a gastarbeitereknek a gyermekeit, akik ugyanebben a szituációban vannak, hogy ez a kettős lét, hogy itt sem vagyok otthon, ott sem vagyok otthon, viszont szeretnék bárhova tartozni, és szerintem ez is motiválja őket, hogy ezeket ők ne dobják ki. Viszont egy idő után már ők se tudnak, hogy mit kezdjenek ezekkel a levelekkel, vagy ezekkel a képekkel, és ezért is változó, hogy valaki tényleg tökre örül, hogy minket ez érdekel, és igen, ezek a személyes levelek szerintem ez a legérdekesebb számomra.
2: Ha nem tévedek, akkor már tavaly is tartottatok egy hasonló eseményt itt Szabadkán. Milyen egyébként a fogadtatás? Kik érkeznek leggyakrabban?
4: A novemberi eseményre leginkább a barátaink érkeztek, de miközben installáltuk a kiállítást, nagyon sokan megálltak az utcán és érdeklődtek, megkérdezték, hogy mi ez a kezdeményezés, úgyhogy szerintem abszolút jó a fogadtatása olyan emberek közt is, akiket nem ismerünk, de mindenképp több eseményt kell szerveznünk Szabadkán ahhoz, hogy valóban eljussunk másokhoz is.
3: Igen, én ezt kiegészíteném azzal, hogy hát, hogyha meghalljuk azt a szót, hogy gastarbeiter, akkor mindenkinek van egy esztétika, egy sztori, egy vicc, az utazáshoz kapcsolódó cselekvések, tehát hogy ehhez a témához nem csak könnyű kapcsolódni, hanem tehát, hogy ez egy ilyen megosztott közös tapasztalatunk, úgyhogy ezért most erre az eseményre, az elsőre tényleg csak a személyes ismeretségi körünk jött el, viszont a kapcsolódást azt látjuk, hogy nem csak szakmai közegben, de nagyon könnyű találni az emberekkel.
2: Egy utolsó kérdés még, mik a hosszú távú terveitek, hova fejlődhet ez?
4: Nagyon sok tervünk van, és nagyon sok elképzelésünk. Mindenképp szeretnénk egy olyan archívumot létrehozni, ami online is megtekinthető, és akár helységek alapján, vagy családnemek alapján lehetne keresni, és családi fotókat nézegetni benne, vagy leveleket olvasni. Persze, ahogy Tamara is mondta, ez attól függ, hogy melyik interjú alanyunknak mi kényelmes. Illetve igazából rengeteg ötletünk van, szeretnénk kiadványt készíteni a témában, nagyon sokféle kiállításban gondolkodunk, alkotótáborban, mi egyéb.
2: Sok sikert kívánok nektek ehhez és a most következő eseményhez is. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok.
3: Köszönjük.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamate ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamate ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Programajánló.
5: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
6: hellovajdaság.com
7: Média támogató a Pannon RTV.

0: Pannonpresszó. Pörgesd fel a napod.
1: 10 óra 51 perckor az újvidékieknek egy programötlet, ma tartják az éjjeli bazár elnevezés alatt futó rendezvénysorozat májusi 89. rendezvényét. A bazárt minden hónap utolsó vagy első péntekén rendezik meg, az árusok ezúttal 18 és 24 óra között várják az érdeklődőket. A szervezők az ételkülönlegességekre helyezik a hangsúlyt, 330 kiállító hozzá a termékeit. További információ a 06 5 8135 7 4 8-as telefonszámon kapható.

0: Reklám.
1: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
2: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választék a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!
3: 11 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A MOL ajánlata jelenlegi formájában nem elfogadható Szerbia számára. A szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlására jelentette ki Gyuro Macut, szerb miniszterelnök az RTS-nek adott interjújában. Hangsúlyozta, hogy Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai finomító folyamatos működése, a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága, valamint az, hogy Szerbia meghatározó szerepet töltsön be a vállalat stratégiai döntésében. Macut nem részletezte, pontosan mely kérdésekben vannak nézeteltérések a tárgyalások során, ugyanakkor kiemelte, az ország energia biztonsága nem sérülhet. Arra is emlékeztetett, hogy az amerikai szankciók miatt sürgetővé vált a helyzet rendezése, minden érintett fél részéről érezhető a növekvő türelmetlenség. Jövő héttől, azaz május 11-től lehet két héten át beiratkozni a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménybe. Az óvoda kötelező a 2020. március 1-je és 2021. február 28-a között született gyermekek számára. Az intézménybe első alkalommal iratkozó gyermekek beiratása elektronikusan az e-uprava rendszeren keresztül történik meg, dokumentumok benyújtása nélkül, az orvosi vizsga feltöltését pedig elég, ha a nyár folyamán augusztus 21-ig elvégzik a szülők. Május 18-ától nyílt hetet tartanak az intézményben, az újonnan beiratkozó gyerekek szüleikkel betekintést nyerhetnek az óvoda munkájába mintegy másfél órán át. Ma van a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold világnapja. Ezt minden évben május 8-án ünnepeljük Henri Dunant születésnapján, aki az első modern humanitárius mozgalom megteremtője volt. A Vörös Kereszt és a Vörös Félhold mozgalom ma a világ egyik legnagyobb segélyszervezeti hálózata, amely több mint 190 országban működik. Tevékenysége kiterjed a véradás szervezésére, az első segélynyújtás oktatására, a rászorulók támogatására, valamint a konfliktus zónák humanitárius segélynyújtására is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek munkájára és az emberség fontosságára. Gastarbeiter napokat szerveznek Szabadkán. A háromnapos esemény csütörtök este rajtolt el és szombatig tart. A kezdeményezés célja az 1960 és 1980 között Vajdaságból elvándorolt vendégmunkások történeteinek feldolgozása, és különböző eseményeken keresztül a téma közéletbe való beágyazása. Az eseményen nem csak a szerbiai, hanem a külföldi tudományos és művészeti közeg is képviselteti magát. A rendezvény további részleteiről a Gastarbeiter archív közösségi oldalain szerezhetnek bővebb információkat az érdeklődők.
3: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. A csúcshőmérséklet 24-25 fok körül alakul.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
0: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
8: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

Kompresszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Fanon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Well, hello, Dala után hangolódunk az esti csendháborításra. Szaszki Csilla beszélgetett egy lemezlovassal. Ezt a beszélgetést hallhatjátok most.
2: A mai műsor vendége egy tehetséges magyarországi hölgy DJ, Juhász Évi, művész nevén Évi Nor. Szia, üdvözöllek a műsorban!
3: Sziasztok! Üdvözöllek titeket!
2: Hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás? Hogyan kezdted?
3: A zene nálam mindig jelen volt az egész életemben, de igazán a régi budapesti éjszakák formálták ezt az egészet. Sok időt töltöttem a táncszereken, figyeltem, hogyan építik fel a hangulatot azok, akik tényleg értik ezt a világot. Innen jött a motiváció, hogy ne csak hallgassam, hanem én is adjak valamit ebből, tehát hogy zenéljek. 2024-ben kezdtem el komolyanban zenélni, de fejben sokkal régebben indult, amúgy gyerekkoromban már.
2: És milyen eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak?
3: Az elején azzal dolgoztam, ami elérhető volt, otthoni setup, sok gyakorlás, rengeteg zenehallgatás és elemzés. Nem a felszerelés volt a lényeg, hanem hogy órákon át kiszóljam az átmeneteket, groove-okat, dinamikai érzetet. Később jöttek a komolyabb eszközök, tehát traktor, pioneer, keverő, ugye, amiről most is zenélek, mixelek. És igazából az alapokat a kitartás rakta le, hogy kitartottam sokáig, hogy gyakorolok. Most is minden nap gyakorolok, mai napig.
2: És voltak-e támogatóik, akik segítettek a kezdetekben?
3: Szerencsére igen, a mai napig fontos emberek állnak mellettem. A legjobb barátnőm Lucia Suerte, és mentoromra, Tomi Mohillára bármikor számíthatok. És ők azok, akik folyamatosan hisznek bennem, motiválnak, és olyan szakmai hátteret biztosítanak, amiért nagyon hálás vagyok nekik, és mindig pozitív tanácsokkal látnak el, és tolnak előre, tehát nem hagyják, hogy elveszek.
2: És milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
3: Korábban a keményebb, karakteresebb vonal állt hozzám közel, tehát például industriál, hard techno, és de mára teljesen ez letisztult, az irány, és most már inkább groove-ra, hypnotic techno, hard groove, és olyan szetteket szeretek építeni, amik húznak végig, feszesek, mégis utaztatnak, és érzésekkel van teli.
2: Vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel, akiket követsz?
3: Igen, persze. Azokra nézek fel igazán, akik hosszú évek óta hitelesen képviselik ezt a kultúrát, trendektől függetlenül, például Sven Field, Carl Cox, DJ Rás, Victor Ruiz, Nastia, és még sorolhatnám tovább. Nagyon sokat szeretek, meg a régiekből, de a mostani fiatalságban nem is biztos, hogy emlékszik rájuk, vagy már nem is tudja, hogy kicsodák. De az ős erős technó, tehát az eredetit. Nagyon szeretem őket a mai napig.
2: Már ezen éltél eddig, és vannak-e fellépéseid, amelyekre kifejezetten büszke vagy?
3: 2024 óta indult el ez az út élőben is, debütálni a Tilos Rádió élő műsorában került, az Electric Figben. Különleges élmény volt, utána pedig Budapesten az Echo Klubban is fontos állomás lett a zenében. Minden fellépésre büszke vagyok, ahol sikerült valódi kapcsolatot kialakítani a közönséggel.
2: Jövőbeli terveid, ami a DJ-zést illeti?
3: Feltörekvő DJ-ként, igaz, ezt nem tudom, hogy szabad-e így fogalmaznom, de minél több minőségi fellépést kapni új helyszíneken, erősebb saját brand és folyamatos fejlődés a zenében.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs. Telefon 024-602-850. Agromax. 024-602-850.
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: Műsorajánló.
10: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Pörgesd fel a napod. Pannonrádió, a hétköznapok ritmusa.
1: 11 óra 33 percen és ez itt a Presszó. Továbbra is képzeljétek el 100 éves ma Sir David Attenborough, a természetfilmezés legismertebb úttörője, 1926. május 8-án született Londonban. Sir David nevelő apja révén már fiatalon közel került a tudományos világhoz és a természet kutatásához. A Cambridge-i Egyetemben tanult zoológiát, ami megalapozta a későbbi pályáját. A televíziózással egyébként az 50-es évek elején került kapcsolatba, amikor a BBC alkalmazásába állt, a korai műsoraiban pedig egzotikus állatokat mutatott be, miközben a világ távoli tájait járta. A nevéhez fűződik számos úttörő dokumentumfilmes sorozat, amelyek új szintre emelték a természet bemutatását. A munkássága során a legmodernebb technológiákat is alkalmazta, hogy közelebb hozza a nézőkhöz az élő világot. Szerintem nagyon jól tette, nagyon jól bőröd alá mászott a természet, amikor nézted a természetfilmeit. Meg egyébként, amiről érdemes itt beszélni, az a hangja is, mert hogy a hangja ilyen visszafogott, mégis magával ragadó stílusa van, és hát ez világszinte ismert is volt. Gyűjtöttem számotokra néhány izgalmas tényt Davidről. Az első érdekesség róla az, hogy gyerekként már ilyen mini, hát idézőjelben mini múzeumot vezetett, mert hogy hát a kis David ilyen köveket, fosszíliákat és különféle természeti kincseket gyűjtött, a szobája pedig inkább hasonlított egy ilyen tudós laborra, mint inkább egy gyerekszobára. Ilyen az, amikor tényleg valamiért valóban égsz. Ezen kívül tudni kell róla, hogy ő részt vett a második világháborúban. A második világháború idején a brit haditengerészetnél szolgált. És hogy egy kicsit a filmezésről is beszéljünk, nem kamerásként kezdte, mert hogy a BBC-nél eleinte producer volt, és még a kamerát sem szerette úgy különösebben. Aztán ő lett a természetfilmek arca, szóval nagy váltás volt. Viszont azt is el kell mondani, hogy ő találta ki a modern természetfilmet. Az olyan sorozatok, mint például a Life on Earth, vagyis az élet a Földön, gyakorlatilag új műfajt teremtett. Ugye a tudomány, a történetmesélés, illetve a lenyűgöző képeknek az ötvözéséből születtek meg ezek a sorozatok. És hát ez olyan logikus is, de érdemes elmondani azt is, hogy szinte az egész bolygót bejárta, ugye a sivatagoktól a dzsungeleken át, az óceánok mélyig mindenhol forgatott, és gyakran extrém körülmények között, biztos tele van rengeteg sztorival. Viszont az érdekesség róla, hogy David sohasem vezetett autót, egész életében inkább vonattal meg repülővel közlekedett, és amiről már beszéltem, az ugye a stílusa, a beszéd hangja, és képzeljétek el, a hangja már szinte ilyen önmagában brand, egy idézőjeles márka már a hangja, mert hogy ugye a narráció annyira ikonikus, hogy sokan akár a természet hangjaként is emlegetik már, és tudni kell még róla azt, hogy a 90 betöltött a 90-edik életévét, és utána lett igazából klímaharcos, mert hogy felszólalt utána már az ENSZ fórumain, figyelmeztetve ugye mindenkit a bolygó állapotára. És hát Sir David Attenborough 100. születésnapjára különleges filmmel készült a BBC. Az élet a Földön leginkább legendás történetét feldolgozó filmet a jubileum alapján tűzik majd képernyőre. A premier pedig ma lesz, 19 óra 50 perckor érkezik a csatornára, amit majd később több alkalommal is ismételni fognak.

0: Reklám.
1: Éhségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
2: Bomax. Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Programajánló. Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.
1: Pannon Rádió, a te hangod. Úgy látom, hogy a rendőrök, akik angyalaink, nagyon hangolódnak a hétvégére, mert nagyon szorgosak, már rengeteg helyen, vagy rengeteg helyről jött itt info, hogy közúti ellenőrzés van. Nem mostani info, ez egy fél órás, hogy az Eckánál, Szabadkán, valamint Sári környékén, Tornyos környékén is szorgoskodtak nem régen. Azon kívül frissebb infó már az, hogy Vörösfalu környékén is közúti ellenőrzés, a Spartáknál is, Jován Mikity utcánál Szabadkán, akkor mit láttam még? Hol van itt még, ugye a Spartakot mondtam. Igen. Hát most pillanatnyilag ennyi infom van, hogyha esetleg véletlenül találkoztok még valahol rendőrökkel, és így megosztanátok a többiekkel az infót, akkor tegyétek azt bátran, szóljunk egymásnak. Ezen kívül nézem, hogy mi a helyzet pillanatnyilag a határátkelő helyeken, mennyire érződik a hétvége közelette. Ásotthalomnál 45 perces a várakozási idő, ez az info pedig annak szól, aki Magyarország irányába tart, Szerbia bejáratánál pedig nincs 15 percet meghaladó várakozási idő. Maradjatok továbbra is a 91.5-ön, mert hamarosan pontban délben híradóval jelentkezünk.

0: ez.
1: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
7: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
6: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
8: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
6: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
8: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
6: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
9: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
3: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témáiból kiemeljük. A szerb miniszterelnök szerint nem elfogadható a MOL ajánlata a NISZ felvásárlására. Június 15-én elindul az új digitális műszaki vizsgarendszer. Új gazdasági létesítmények építéséről döntött az Entei KKT, és a Vajdasági Magyar Újrakezdés megalakulásáról és célkitűzéseiről beszélt Rózsa Zsombor, a szervezet koordinációs testületének elnöke. Jönnek a részletek. A MOL ajánlata jelenlegi formájában nem elfogadható Szerbia számára, a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének felvásárlására. Erről beszélt Gyuro Macut, szerb miniszterelnök a szerbiai közmédiának adott interjújában. Hangsúlyozta, hogy Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai finomító folyamatos működése, a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága, valamint az, hogy Szerbia meghatározó szerepet töltsön be a vállalat stratégiai döntéseiben. Macut nem részletezte pontosan, mely kérdésekben vannak nézeteltérések a tárgyalások során, ugyanakkor kiemelte, az ország energiabiztonsága nem sérülhet. Arra is emlékeztetett, hogy az amerikai szankciók miatt sürgetővé vált a helyzet rendezése, minden érintett fél részéről érezhető a növekvő türelmetlenség. Szerbiában június 15-én elindul az új digitális műszaki vizsgarendszer tesztelése. Az úgynevezett CISTEP rendszerben a járművek adatait a mérőberendezések automatikusan továbbítják a központi adatbázisba. A 6 hónapos próbaidőszak alatt még nem lesz kötelező a rendszer használata, de sikeres teszt esetén 2027. januárjától teljes körűen bevezetnék. Ez azt jelenteni, hogy a jövőben a járművek regisztrációja csak érvényes digitális műszaki vizsga feljegyzéssel lenne lehetséges. A hatóságok szerint a jármű tulajdonosok számára a műszaki vizsga menete és ára nem változik, valamint továbbra is 7 nap áll rendelkezésre a hibák kijavítására pótdíj nélkül. Andrija Vujicic, a Szerbiai Műszaki Vizsgaállomások Egyesületének munkatársa.
2: A műszaki vizsgán semmilyen változást nem fognak észrevenni az ügyfelek. A jármű tulajdonosok és a használók számára nem lesz érzékelhető különbség. A közúti közlekedés biztonsági törvény már 2018 óta előírja, hogy a közlekedés biztonsági ügynökség irányítja a műszaki vizsgák központi információs rendszerét, az úgynevezett CISTEP-et. Azonban bizonyos objektív okok miatt ezt a rendszert eddig még nem vezették be, csak 2020-ban készült el a CISTEP-re vonatkozó szabályzat, és akkor írták ki a pályázatot a szoftver fejlesztőjének kiválasztására. A szoftver azóta elkészült. A közlekedés biztonsági ügynökség ezután értesítést küldött azoknak a műszaki vizsgaállomásoknak, amelyek részt vesznek a tesztelési szakaszban.
1: Rendkívüli KKT ülést tartottak Zentán. A községi képviselőtestület tagjai egy komoly kérdésben döntöttek új gazdasági létesítmények építéséről és a területek átminisítéséről szavaztak. Fejős Ornára riportja.
3: A rendkívüli ülésre azért volt szükség, hogy a Zsitopromet, a dohánygyár és a Szentapromet megkezdhesse az új gazdasági beruházások kivitelezését, amely magában foglalja bizonyos területek átminősítését. Az egy napirendi pontos, de több mint 2 órás ülésen az ellenzék többször is felszólalt különféle ügyrendi sérelmekkel kapcsolatban. Sándor Józsefet, az Egyesült Ellenzéki Koalíció tagját hallják.
4: Formai okok miatt az ellenzéki képviselő kollégák reklamáltak, válaszokat vártak, és úgy érezték, hogy nem kapták meg ezeket a válaszokat. Egyértelműen kiálltunk egyébként az mellett, hogy a gazdaságot támogatni kell, ezeket a napirendi pontokat el kell fogadni, viszont mivel nem kaptak mindenre olyan választ, amit ők szerettek volna, egyesek nem szavazták meg ezeket a kérdéseket, mondom úgy, hogy szerették volna.
3: A fejlesztések szigorú kivitelezési határidőkhöz vannak kötve. A vállalatok még tavaly fordultak segítségért a főterv módosítással kapcsolatban az Zentai önkormányzathoz. A terv elkészítését követően és a szükséges szakmai viták lefolytatása után most lehetett leghamarabb a képviselőtestület elé vinni a témát, emelte ki Stantis Sebastian, gazdasággal megbízott tag.
0: A főtermódosítást 90%-ban ez a három vállalat finanszírozta, 10%-ban az önkormányzat, hiszen voltak olyan módosítások is, amik közterületekre vonatkoztak. Ezeket a pénzeszközöket a tavalyi év folyamán a vállalatok beutalták, mi pedig a kivitelező Závodza Urbanizamnak, vagyis a területrendezésen megbízott tartományigazgatóságnak tovább utaltuk. Az idei évben készült el ez a terv.
3: Az ülés végén a többség elfogadta a javaslatot, így hamarosan kezdetét veszik az említett három vállalat a beruházással kapcsolatos munkák.
1: A Vajdasági Magyar Újrakezdés megalakulásáról, célkitűzéseiről és politikai szerepvállalásáról beszélt a Szabadkai Magyar Rádióban Rózsa Zsombor. A szervezet koordinációs testületének elnöke kiemelte, egy civil és közéleti összefogásként jöttek létre, az elsődleges céljuk pedig, hogy az őszre esedékes nemzeti tanácsi választásokon egy független szakmai listát állítsanak. A beszélgetés során szó esett arról is, hogy a szervezet szerint szükség van egy új politikai alternatívjára a vajdasági magyar közéletben. Az interjúban kitért a Tisza párthoz fűződő viszonyuk és az esetleges együttműködés lehetőségére is, illetve reagált Tar Zoltán, a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumának vezetésére kijelölt politikus kijelentésére is, miszerint nem kívánnak szerepet vállalni új határon túli pártok alapításában.
5: Azt gondolom, hogy a közösségnek saját magának kell eldönteni azt, hogy milyen irányba szeretne tovább haladni. Most van egy alternatíva, és én azt gondolom, hogy ha felelősen gondolkodunk és megvizsgáljuk, hogy mi minden történt itt az elmúlt közel két évtizedben, akkor meg lehet hozni ez alapján azt a döntést, hogy szeretnénk ezt az utat folytatni, amin jelenleg járunk, vagy esetleg esélyt adunk egy másik lehetőségnek. Minden esetre, ahogy mondtam is, mivel itt felmerült az, hogy esetleg mi már valami módon szervezkedünk ugye a Tisza párttal, tehát ilyesmi nem történt, és ugye ezt Tar úr is megerősítette, úgyhogy minden esetben ez egy belső indítatásból és alulról szerveződő összefogás.
1: Jövő héttől, azaz május 11-től lehet két héten át beiratkozni a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménybe. Az óvoda kötelező a 2020. március 1-e és 2021. február 28-a között született gyermekek számára. Az intézménybe első alkalommal iratkozó gyermekek beiratása elektronikusan az e-uprava rendszeren keresztül történik meg, dokumentumok benyújtása nélkül. Az orvosi vizsga feltöltését pedig elég, ha a nyár folyamán augusztus 21-ig elvégzik a szülők. Május 18-át nyílt hetet tartanak az intézményben, az újonnan beiratkozó gyerekek szüleikkel betekintést nyerhetnek az óvoda munkájába, mint egy másfél órán át. A pontos idő 12 óra 9 perc.
6: Időjárás.
7: Szabadkán pillanatnyilag 21 fok van, felhős és napos órák váltogatják egymást a délután folyamán, csapadék nem valószínű az elkövetkező napokban. Holnap egy picivel melegebb lesz, a várható csúcsértékek a 24 fokot is elérhetik.
6: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Önnek is van takargatni valója?
9: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
8: Bármilyen van, befedjük.
9: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
8: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
9: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
9: 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazda kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
8: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
7: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
11: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.

velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: hogy maradjál.
1: A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél 8-os vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Take it off. Yeah, yeah, you should take it off. 91.5. A jó választás. 12 óra 31 perc van, a folytatásban egy kis érdekesség a sosem megunt téma kapcsán, a kávézást érintve. Egy friss kutatás szerint a reggeli kávé nem csak felébreszt bennünket, hanem akár az életünket is meghosszabbíthatja. A tudósok ugyanis arra jutottak, hogy a koffein pozitív hatással lehet a sejtek működésére, sőt még az öregedési folyamatokban is segít, vagyis lelassítja őket. A kutatók szerint a mérsékelt kávéfogyasztás hozzájár a szervezet jobb regenerációjához, illetve az általános egészségügyi állapot megőrzéséhez is. Persze a szakemberek azt is kihangsúlyozzák, hogy a hosszú élet titka nem csupán egyetlen bögrén rejlik. A kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres mozgás és a megfelelő pihenés és elegendő pihenés továbbra is elengedhetetlen. De úgy tűnik, hogy a napi kávézás nem csak egy kellemes szokás, hanem akár az egészségünk egyik támogatója is lehet.

A Panna Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertés comb 580 dinárért, sertés koraj 450-ért, sertés nyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogramm áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
4: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.

0: csak én egy átok.
1: Pannon Rádió, a te hangod.

0: kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Pannon Rádió, a te hangod. Képzeljétek el, május végén ismét fel fog perdülni Szeged belvárosa, mert hogy érkezik a Szegedi Borfesztivál, amely idén 11 napon át várja a látogatókat borral, zenével, gasztro élményekkel. A rendezvény idén május 21-én a város napján fog indulni, és egészen május 31-ig, vagyis 11 napon át fog így hömpölyögni majd a bor, a zene, illetve a tömeg is a belvárosban. A számok önmagukért beszélnek, több mint 150 borász érkezik majd Szegedre, két színpadon szólnak a koncertek, és teljes belváros egyetlen hatalmas fesztivál területé fog átalakulni. Az idei év egyik fontos változása az, hogy a domtéri kavalkád már a nyitó hétvégén elindul. Május 22-e és 24-e között színpadra lép többek között majd Rózsa Magdi, illetve a Bagosi Brothers Company is, a koncerteket pedig látványos tűzijáték és éjszakai bulik követik majd.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: 13 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Idén is ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzést az MNT 2012 nyara óta szervezi. A felhívás a harmadik osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a negyedik osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza munkavállalás céljából. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre a következő helyszíneken: Szabadka, Magyarkanizsa, Zente, Ada, Óbecse, Topolya, Temerin. A jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án. A tanfolyam összesen 80 órából áll. Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatás@mnt.org.rs e-mail címen vagy a hivatal telefonszámán. A MOL ajánlata jelenlegi formájában nem elfogadható Szerbia számára. A szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének felvásárlására. Erről beszélt Gyuro Macut szerb miniszterelnök. Hangsúlyozta, hogy Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai finomító folyamatos működése, a szerbiai üzemanyagellátás biztonsága, valamint az, hogy Szerbia meghatározó szerepet töltsön be a vállalat stratégiai döntéseiben. Macut nem részletezte pont pontosan mely kérdésekben vannak nézeteltérések a tárgyalások során. Ugyanakkor kiemelte, az ország energiabiztonsága nem sérülhet. Arra is emlékeztetett, hogy az amerikai szankciók miatt sürgetővé vált a helyzet rendezése, minden érintett fél részéről érezhető a növekvő türelmetlenség. Jövő héttől, azaz május 11-től lehet két héten át beiratkozni a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménybe. Az óvoda kötelező, a 2020 március 1-e és 2021 február 28-a között született gyermekek számára. Az intézménybe első alkalommal iratkozó gyermekek beiratása elektronikusan az e-uprava rendszeren keresztül történik meg, dokumentumok benyújtása nélkül. Az orvosi vizsga feltöltését pedig elég, ha a nyár folyamán augusztus 21-ig elvégzik a szülők. Május 18-án nyílt hetet tartanak az intézményben, az újonnan beiratkozó gyerekek szüleikkel betekintést nyerhetnek a Magyar Kanizsai Óvoda munkájába mintegy másfél órán át. Ma van a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold világnapja. Ezt minden évben május 8-án ünnepeljük Henri Dunant születésnapján, aki az első modern humanitárius mozgalom megteremtője volt. A Vörös Kereszt és Vörös Félhold mozgalommal a világ egyik legnagyobb segélyszervezeti hálózata, amely több mint 190 országban működik. Tevékenysége kiterjed a véradás szervezésére, az első segélynyújtás oktatására, a rászorulók támogatására, valamint a konfliktus zónák humanitárius segítségnyújtására is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek munkájára és az emberség fontosságára.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 20 fok van, délután is változóan felhős, de alapvetően száraz marad az időjárás, 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
0: Média támogató a Pannon RTV.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz. Szabadka. 024-555-001.
4: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: Zoom Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: 13 óra 15 perc van, és a Presszó utolsó órájában járunk. Stúdió vendégeim vannak, a vajdasági Underground egyik legkarakteresebb zenekarának kettő tagja. A vendégem a Deszkovári zenekar, ugyanis az elmúlt években teljesen hát saját világot épített fel így igazából maga körül, ugye a nyers punk energia, alternatív hangzás, folkos, illetve kísérletező elemek, valamint olyan szövegek, amelyek egyszerre személyesek is, aktuálisak is. A zenekar most új anyaggal jelentkezett, ugyanis megjelent a Ne Hidd El című lemezük, amely tovább viszi ugye tőlük a megszokott őszinte, meg talán egy kicsit olyan provokatívabb megszólalást is. A stúdió vendégei most Lakatos Zoli, énekes, gitáros, illetve Gulics Dániel gitáros is. Sziasztok!
2: Hello, sziasztok! Sziasztok!
1: Nos hát, milyen érzés most itt ülni a friss lemezzel így a hátatok mögött?
3: Hát sokkal jobb érzés itt ülni a friss lemezzel a hátunk mögött, mint a friss tervekkel annó még előttünk. Úgyhogy jó élmény volt az egész folyamat megcsinálni, de azért jó túl lenni rajta, hogy most már kész, megjelent, és a gyümölcsöt lehet élvezni.
1: Mióta dolgoztok ezen? Vagyis, hogy mekkora munka, biztos, hogy rengeteg munka folyt itt a háttérben. Meséltek egy kicsit így a...
3: Az ötletelés az még 2023-ban indult a lemez körül. Ugye különböző változtatások a dalokba, még a stúdió munkálatok közben is volt tagcsere, akkor jött Dani a képbe. Uh-huh. Úgyhogy sok meló volt, és nagyon hosszú ideig elhúzódott pont a tagcserék, meg az ilyen felmerülő stúdiós problémák miatt. Úgyhogy a felvételt még tavaly befejeztük, de idén tudott megjelenni a lemez.
1: Csak egy tisztázzuk le, hogy a banda egyébként mikor alakult, ugye te voltál az egyik alapítótag, Zoli, illetve
3: Correct.
1: Az is kérdekel, hogy Dániel meg akkor mikor csatlakozott, csak hogy tisztánlássak.
4: Hát Zoli volt az alapító, én még csak
3: Mikor elkezdtük a felvételeket, az volt
4: 24 év vége,
3: 24
4: talán év vége
3: novembere
4: volt.
3: Ott valahol
4: novemberben volt.
1: Okay.
4: Zoli felkeresett, hogy legyek tag a zenekarba, és akkor én elvállaltam mindjárt stúdiózással.
1: De jó. Azt hiszem, hogy erről meséltetek, emlékszek, hogy az volt a belépőd akkor, hogy mindjárt akkor a mély vízbe. Érdekel, hogy miért ezt a címet kapta az albumotok? Mit jelent számotokra az, hogy ne hidd el? Itt nem kell elhinni.
3: Hát igazából ez egy dal címe is a lemezről. Uh-huh. Úgyhogy hát itt inkább amit a dalról tudok mondani valamit, mint a lemez ugye az ő nevét viseli, ennek a dalnak a nevét. Itt a ne hidd el azt öleli fel, hogy a politika meg a vallásvilágából nem kell mindent elhinni. Uh-huh. Úgyhogy ez a vallás részéről ez a bortizik vizet prédikál szólás lett belevíve a dalba. Hát a politikában meg minden. Szóval...
4: Rádiókompatibilis megfogalmazása.
1: Igen, az igen. Volt. Miben más egyébként ez az anyag most tőletek az előzőekhez képest? Az előző korszakotokhoz képest? Más valamennyire? Vagy hoztátok a tipikus Deszkovárit?
3: Ja, a tipikus dolgokat nem lehetett kivenni belőle, hogy hülyek legyünk önmagunkhoz, viszont hangszerelésben sokkal komolyabb, sokkal kiforrottabb. Ebben segítségünkre volt, aki a stúdió munkát is végezte, Czakó Dániel, ő a magyarországi Junkin zenekarnak volt már dobosa is, basszusgitárosa is, jelenleg gitárosa, és ő besegített így a zenei rendezésbe és producerelésbe is a dalokat illetőleg.
1: Volt-e olyan dal a lemezem, amelyik így különösen nehezen született meg? Valami kis háttérsztori?
3: Azt mondanám, hogy annyira nem. Inkább magában a kivitelezés körül voltak érdekes mozzanatok. A Ne Tarts Fegyver című dalt teljesen felvettük, már a vokálokat rögzítettük. Én nálam otthon kicsegyesen vettük fel a vokál részeket, a háttérvokálokat, és jött az ötlet, hogy éppen a kislányom otthon volt, hogy mi lenne, ha ő is énekelne benne, és így a dal végén neki is van egy nyolcszor ismétlődő egymondatos, egymondatos része a dalba. Ez még inkább hitelesebbé tette a dalt, mert igazából arról szól a dal, hogy a két gyerek ellopja az apukája a fegyverét, és hát elsül a fegyver, és egyiküket nem lehet megmenteni. Ez magában az egész dalnak a koncepciója, és az otthoni fegyvertartás veszélyeire hívja fel a figyelmet, és így, hogy még a kislányom a Zoya megfejelte egy ilyen szereplésre, ez még adott neki egy plusz.
1: Hatalmas súlyt, igen.
3: Igen, igen.
1: Hogyan zajlik egyébként nálatok a dalszerzés? Ki hozza az ötleteket? Vagy mennyire csoportmunka ez? Vagy hát, hogy osszátok fel a feladatokat?
4: Zoli írja általában a szövegeket, és aztán mindenki hozzáteszi a saját dolgait. Én gitárral, ő is szintén dallamötletekkel, és akkor így igyekszünk.
3: Persze mindig van egy alapkoncepció, és akkor a kis apróságok, amitől plusz megkapja ezt a kis pluszt, az már inkább ilyen közösségi feladat.
1: Mennyire személyesek ezek a dalok? Nagyon őszinték.
3: Van mindegyiknek valamilyen személyes töltete, mert úgy érzem, hogy igazából minden dal valamilyen szempontból, ha csak a mag, amiről indul, szinte kötelező, hogy valamilyen közel legyen a zeneszerzőhöz. Én nem tudnék dalt írni a kvantummechanikáról, mikor semmi közöm hozzá. De így, hogy emberi problémákat feszegetve, ezek mind olyan problémák, amiket valamilyen szinten vagy átéltem, vagy belebotlottam az élet során.
1: És hogyha valaki nem hallott rólatok eddig, akkor mit szoktatok elmondani? Szerintetek mitől felismerhető ma a Deszkavári? Vagy egy dal? Mitől? Melyik azok a stílus elemek, vagy elemek, amik mindig így visszaköszönnek, vagy felismerhetővé tesznek benneteket?
4: Hát talán szerintem az, hogy nem megszokott egy punk zenekarnál, hogy mondjuk rá van hegedű benne, hogy mondjuk rá billentyű, mert nem igazán jellemző a punk zenére, hogy ezek az elemek vannak benne.
3: Igen, azt mondanám, hogy ha találkozna egy görbe estén a punk zene meg a klasszikus hangszerek, és nála lenne egy szerelem gyerekük, nagyjából úgy az lenne a Deszkavári.
1: Hát ez ilyen romantikus történet a születésetekről.
3: Igen, igen.
1: Érdekel, hogy milyen a fogadtatás. Erről már így részben beszéltünk, csak azért, hogy szeretnék erre még egy kicsit kitérni, hogy mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz ma alternatív zenét csinálni Vajdaságban. Nem is annyira könnyű a kérdés.
3: Vajdaságban szerintem nagyon nehéz. Itt főleg a magyar ajkúság miatt a dalok magyar nyelven keletkeznek, és szűkülnek be egyre jobban a lehetőségek. Mint a fesztiválok, mint a klubok, az élőzenés klubok tűnnek el a színtérről, és ez mondjuk nem csak a magyar nyelv miatt, az élőzenés klubok azok úgy teljesen úgymond általános szinten tűnnek el, veszi át a helyét. Ugye a Covid után nem tért vissza az a szokás, ami volt az embereknek. Uh-huh. Sokan megmaradtak a streamingnél, kiváltott az otthoni zenehallgatás a koncertélményeket. Legalábbis én így veszem észre, hogy nincs már akkora érdeklődés iránta. Úgyhogy magában még az alternatívság...
1: De ezt globálisan mondod.
3: Igen, igen, igen, ez egy általános probléma, szerintem. Magában az alternatívság meg két élő dolog. Az, aki az alternatív dolgokat szereti, az nagyon szereti. Uh-huh. Aki meg nem, az meg nagyon nehéz elhúzni abba az irányba.
1: Uh-huh. Hogy az új felé, így van. Számára új felé lényegében.
3: Igen, igen. Nekünk ezt a kis részt kell megtalálni, hogy az, aki eddig nem szerette, az is megszeresse olyan áron, hogy aki eddig szerette, ne utálja meg.
1: Mennyire érzitek azt, hogy kialakult így, ez jó, megfogalmaztad egyébként. Hogyan érzitek, hogy mennyire alakult ki körülöttetek egy ilyen stabil közönség?
3: Vannak koncerteken visszatérő arcok.
1: Ezt pont ezt akartam kérdezni, hogy láttak-e ismerős arcokat, akik így követnek benneteket.
3: Igen, igen.
4: Hát épp most volt, hogy, vagyis hát nekem mutatod, hogy jöttünk a rádióhoz, hogy egy rajongónk rád írt, hogy most hallgass épp az albumot.
3: Igen, igen, biciklizés közben küldte a képet, hogy megy a zene biciklizés közben, szóval...
1: Hol érhető el az album? Most kérdezem, mivel nem felejtem.
3: Hát minden ilyen streaming oldalon végül is egyelőre digitális formában jelent meg, lesz majd fizikai hanghordozó is, még egyelőre várat magára, de hát YouTube Music, Spotify, Tidal, Deezer, ezek a klasszikus streaming oldalakon fenn van a lemez.
1: Érdekel az, hogy igazából élőben, vagy inkább stúdióban érzitek magatokat otthonosan?
3: Mindenféleképp a színpad.
1: Mindenféleképp a színpad?
4: Igen.
1: A visszajelzés miatt?
3: Igen, nem kell várni a visszajelzésre, hanem real time, hogy úgy mondjam, ott van az ember arca előtt, hogy jó az, amit csinál.
1: Akkor meséltek egy kicsit a koncert élményekről. Melyik volt például a legemlékezetesebb koncert, pillanat, élmény? Van, ami most így hirtelen eszetekbe jut, akár egy helyszín, egy teljes koncert, vagy egy kiragadott pillanat?
3: Tehát nem is tudom, rengeteg ilyen van az igazság, hogy mindegyiknek...
1: Mindegyik
3: más miatt érdekes, mindegyik más

0: hatalmas élmény volt belecsöppenni a nagy klub, nagy klubok életébe, viszont ugyanannyira tud jó lenni egy vidéki kis koncert, akár itt Vajdaságban is, Ada, Mohol, Zenta, akár Kishegyes vagy Topolya, itt ezek a környéken ugyanúgy tudnak jó bulik összejönni, meg mindig van valami olyan momentum az egész megmozdulásnak, amiért úgy érzem, hogy megérte megcsinálni.
1: Ezt minden zenekartól megkérdezem, hogy mindig a próba folyamatokra kérdezek rá, hogy hogyan sikerül összehozni, hogy álltok. Most ezzel tudom, hogy rohanó világ van, mindenkinek megvan a kis saját élete valamilyen szinten. Hogyan nehezen vagy könnyen tudjátok összehozni a próba folyamatokat, vagy milyen sűrűn tudtok gyakorolni?
2: Hát az igazság, hogy most szerintem egész jók vagyunk. Meg uh-huh. Két hetente szoktunk egyébként próbálni. Úgy szoktuk ütemezni, hogy kb.
1: Azt
2: két hetente.
1: Azt elégnek érzitek, vagy ennyit sikerül összehozni?
2: Hát valójában okay. Mindenkinek otthon kell gyakorolni, aztán próbál, hogy mégis az hogy szól, uh-huh. Azt gyakoroljuk meg ugye, hogy összeszokjunk, hogy szoktak olyanok lenni, hogy egymásra nézünk, és akkor már tudjuk, hogy ki mire gondol, és akkor nem kell mondani senkinek semmit, csak úgy ránéz, egymásra nézünk, és akkor mindenki tudja, hogy ki mit akar. És akkor a próbák azok valójában erre vannak kitalálva.
1: Mi vár most a Deszkavárira, így a lemez megjelenés után? Koncert, turné, klip, milyen álmok, tervek, milyen lépések jönnek most?
0: A tervek között mindenféleképp szerepel a videoklip, ami uh-huh. olyan ötletünk van, hogy majd lehet szavazásra bocsájtjuk így x idő után, hogy kinek már idol a kedvenc, és akkor amelyik a legpopulárisabb lesz, arra gyártunk egy videoklipet, uh-huh. mivel mi ilyen téren eléggé tanástalanok vagyunk, mindenkinek más kedvence van a zenekarból körülbelül, és akkor így, hogy csak megy a szájkaratézás, hogy én ezt, én azt, én amazt, és akkor így rátoljuk a felelősséget a közönségre, akkor aztán nem bír sinkesi hurrogni, hogy miért nem az övé. Szóval a klip az mindenféleképp tervekben van. Meg ugye most már a nyári szezonról ugye lecsúsztunk a lemezre, de az őszi klub szezont azt szeretnénk elég erősen megnyomni és megtolni, hogy minél több helyszínre eljussunk.
1: Megvan már a következő koncertdátum, vagy hol találkozhat veletek élőben a közönség most legközelebb?
0: Július 26-án egyelőre mennek az egyeztetések, de akkor valószínűleg Kishegyesen leszünk, illetve Szegeden is zajlanak, mivel most szegedi zenekar lettünk, úgymond, és Szegeden is zajlanak egyeztetések dátumokkal kapcsolatban, épp most holnap megyünk próbára, akkor találkozunk egyik szervezővel is, és a nyári programokról, amit még be lehet sűjeszteni így a sűrű program közé, akkor még lesznek ott is helyszínek, dátumok, amit hamarosan közé fogunk tenni.
1: Akkor kövessétek a Deszkavárit a közösségi oldalakon. Hát Zoli és Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Mi is köszönjük.
0: Mi is köszönjük a lehetőséget.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
4: Programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com.
6: Média támogató a Pannon RTV.

A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.
1: Műsorunk végéhez érkeztünk. A jó hír az, hogy péntek van, és még a nap is süt. Szép lesz az időjárás a hétvégén. Használjátok ki, hogyha tehetitek, mozduljatok ki egy kicsit, menjetek a friss levegőre, és ami a lényeg, érezzétek jól magatokat, és kapcsolódjatok ki. Nagy Viktor és Fackovics Melissa búcsúzik, halljuk egymást hamarosan. Szép hétvégét. Sziasztok!

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A benzinára változatlan, a dízel 2 dinárral drágul a kutakon. A következő 7 napban 1 liter eurodízel ára 223 dinár lesz, míg a benzin literenként 191 dinárba kerül majd. Az új üzemanyag árakat 15 órától lépnek érvénybe. Idén is ingyenes szernyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzést az MNT 2012 nyara óta szervezi. A felhívás a harmadik osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a negyedik osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza munkavállalás célja. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre a következő helyszíneken: Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Topolya, Temerin. A jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án. A tanfolyam összesen 80 órából áll, jelentkezni június 8-áig lehet az oktatás@mnt.org.rs címen, vagy a hivatal telefonszámán. Aláírták a Szent Száva Egyetem megalapításáról szóló nyilatkozatot. A dokumentumot a szerb ortodox egyház nevében Porfirije szerb pátriárka és Gyuro Macut szerb miniszterelnök látták el kézjegyükkel. A pátriárka elmondta, hogy a Szent Száva Egyetem létrehozása a szerb ortodox egyház, a szerb nép és a szerb állam történelmi oktatási küldetésének folytatása. Az eseményen részt vett Dejan Vuk Stankovic, oktatási miniszter, és Alekszandr Vučić szerb elnök is. Egy népnek sincs jövője oktatás nélkül, jelentette ki a szerb elnök. Vučić hangsúlyozta, hogy a memorandum aláírása nagy előrelépést jelent a jövő generációinak oktatásában.
0: Sport.
7: Többnapos nemzetközi vitorlás versenyen mérhetik össze tudásukat a régió fiatal versenyzői Palicson. A sportesemény több ország fiatal vitorlázói gyűjti össze, és verseny jellege mellett a közösségépítés és az ifjúsági sport népszerűsítése szempontjából is különös jelentőséggel bír. A rendezvényre Magyarországról, Észak-Macedóniából és Montenegróból is érkeztek versenyzők. A verseny optimist osztályban zajlik, ami egy kifejezés gyerekeknek és fiatal kezdő vitorlázóknak szánt kis egyszemélyes hajótípus, amit a szervezők szerint az egyik legjobb a fiatal sportolók fejlődése szempontjából.
0: időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 21 fok van, délután is változóan felhős, de alapvetően száraz marad az időjárás. A csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul.
4: Itt a Pannorrádió.
0: Reklám.
8: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
12: Erős csajsz!
11: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannon Rádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Reklám.
1: Agromax mezőgazdasági bolt Palicson és Szabadkán is. Várjuk Önt üzleteinkben, ahol külföldi és hazai vetőmagok széles választékát kínáljuk. Minden egy helyen, hobbi kertészeknek és profi termelőknek. Műtrágya, állati takarmányok, vegyszerek és kertészeti felszerelések. Folyamatosan bővülő kínálat, újdonságok, szezonális ajánlatok. Rendeljen webshopunkból www.agromaxshop.rs, telefon 024 602 850. Agromax 024 602 850.
2: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannonrádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: A műsor, amelyet emberek és nem algoritmusok készítenek. A Pannonrádió szerkesztőinek személyes válogatása egy órában.

0: Sports in the top 10.
1: Reklám.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.
1: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A benzinára változatlan, a dízel 2 dinárral drágul a kutakon. A következő 7 napban 1 liter eurodízel ára 223 dinár lesz, míg a benzin literenként 191 dinárba kerül majd. Az új üzemanyag árakat 15 órától lépnek érvénybe. Idén is ingyenes szernyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzést az MNT 2012 nyara óta szervezi. A felhívás a 3. osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a 4. osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza munkavállalás célja. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre a következő helyszíneken: Szabadka, Magyar Kanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Topolya, Temerin. A jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án. A tanfolyam összesen 80 órából áll. Jelentkezni június 8-áig lehet az oktatás@mnt.org.rs címen, vagy a hivatal telefonszámán. Aláírták a Szent Száva Egyetem megalapításáról szóló nyilatkozatot. A dokumentumot a szerb ortodox egyház nevében Porfirije szerb pátriárka és Gyuro Macut szerb miniszterelnök látták el kézjegyükkel. A pátriárka elmondta, hogy a Szent Száva Egyetem létrehozása a szerb ortodox egyház, a szerb nép és a szerb állam történelmi oktatási küldetésének folytatása. Az eseményen részt vett Dejan Vuk Stankovic, oktatási miniszter, és Alekszandar Vučić szerb elnök is. Egy népnek sincs jövője oktatás nélkül, jelentette ki a szerb elnök. Vučić hangsúlyozta, hogy a memorandum aláírása nagy előrelépést jelent a jövő generációinak oktatásában.
1: Sport.
3: Több napos nemzetközi vitorlás versenyen mérhetik össze tudásukat a régió fiatal versenyzői Palicson. A sportesemény több ország fiatal vitorlázói gyűjti össze, és verseny jellege mellett a közösségépítés és az ifjúsági sport népszerűsítése szempontjából is különös jelentőséggel bír. A rendezvényre Magyarországról, Észak-Macedóniából és Montenegróból is érkeztek versenyzők. A verseny optimist osztályban zajlik, ami egy kifejezés gyerekeknek és fiatal kezdő vitorlázóknak szánt kis egyszemélyes hajótípus, amit a szervezők szerint az egyik legjobb a fiatal sportolók fejlődése szempontjából.
0: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 21 fok van, délután is változóan felhős, de alapvetően száraz marad az időjárás. A csúcs hőmérséklet 25 fok körül alakul.
1: Készen állsz?
6: Oh yeah!
1: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
9: No, no, no.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
4: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
5: Miért?
4: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
4: Írassa gyermekét magyar osztályba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
3: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 16 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
2: Híradó.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád, a híradó főbb témái. Ma van a Vörös Kereszt világnapja, megjelentek az új üzemanyagárak, ingyenes szernyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács, és május 11-én indul az óvoda iratkozás Magyar Kanizsán, jönnek a részletek. Ma van a Vörös Kereszt és a Vörös Félhold világnapja. Ebből az alkalomból a Szabadkai Vörös Kereszt munkatársai és önkéntesei megkoszorúzták Jean-Henri Dunan mellszobrát, aki az első modern humanitárius mozgalom megteremtője volt. Ezt követően a város központjában bemutatókat tartottak, például az újraélesztés helyes módját is ismertették. Szabó Regina riportja.
11: A Vörös Kereszt és a Vörös Félhold mozgalom ma a világ egyik legnagyobb humanitárius hálózata, amely több mint 190 országban működik. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek munkájára és az emberség fontosságára. A Szabadkai Vörös Kereszt önkéntesei koszorúzással tisztelegtek a mozgalom alapítója, Henri Dunan mellszobra előtt. Az önkéntesség a Vörös Kereszt működésének alapja, amely lehetővé teszi a segítségnyújtást a mindennapokban is, krízishelyzetekben is. Sara Nikolić, a Szabadkai Vörös Kereszt önkéntese. Néhányat említek a mai programjaink közül. Elsősegély, sérülések, betegségek és állapotok realisztikus bemutatása, vízimentés, önkéntes véradás, ismeretterjesztés. Ami a Vörös Kereszt hetét illeti, akkor zajlik mindig a legtöbb aktivitás. Számos előadás lesz a Jován Mikics általános iskolában, egészségügyi kvízt tartunk egy szakközépiskolában, valamint önkéntes véradási akciókat az egészségügyi iskolában. Szabadka központjában az érdeklődők általános egészségügyi felméréseken vehettek részt, és többek között az újraélesztés alapjait is elsajátíthatták. Ela Kucukoli, Szabadka. Van egy olyan szemüveg, amit a fejre kell tenni, és azt szimulálja, hogyan látnak az emberek, amikor részegek. Van egy másik is, amely a kannabisz hatását mutatja, és ezt is kipróbáltuk. Különböző teszteket végeztünk, aztán újból vért is vettek. Kicsit megszúrtak, de alapvetően minden rendben volt, és megmérték a vérnyomásomat is. A Szabadkai Vörös Kereszt idén 140 éves, így ez az év különösen jelentős számukra. Kezdetét vette a Vörös Kereszt hete, amely május 15-éig tart. Ahogy minden évben, idén is számos programmal készültek. Az iskolai foglalkozásoktól egészen az újszülöttek megajándékozásáig. A szervezet egyébként napi szinten mintegy 1200-1500 emberrel tart kapcsolatot. Színisa Trajković, a Szabadkai Vörös Kereszt titkára.
0: Mivel a küldetésünk mindenek előtt az emberi szenvedés enyhítése, ezekkel a programokkal kezdjük, a szociális és szociális-humanitárius programokkal és tevékenységekkel. Van népkonyhánk, amely a számokat tekintve Vajdaság legnagyobbja. 1050 rászoruló kap főtt ételt, és további 150 személy részesül havi élelmiszercsomagban. Emellett működtetünk ruhaosztási programot, keresőszolgálatot, valamint önkéntes véradási programot is. Mindannyian tudjuk, mit jelent vért adni. A Vörös Kereszt hete szombaton is folytatódik. Ruhagyűjtési akciót szerveznek a rászorulók megsegítésére.
10: A benzinára változatlan, a dízel 2 dinárral drágult a kutakon. A következő 7 napban 1 liter euró dízel ára 223 dinár, míg a benzin literenként 191 dinárba kerül. Az új üzemanyagárak 15 órától léptek érvénybe. Aláírták a Szent Száva Egyetem megalapításáról szóló nyilatkozatot, a dokumentumot Porfírie szerb pátriárka és Gyuro Macut szerb miniszterelnök látta el kézjegyével. A pátriárka elmondta, hogy a Szent Száva Egyetem létrehozása a szerb ortodox egyház, a szerb nép és a szerb állam történelmi oktatási küldetésének folytatása. Az eseményen részt vett Dejan Vuk Stankovic, oktatási miniszter, és Alekszandar Vučić szerb elnök is. Egy népnek sincs jövője oktatás nélkül, jelentette ki a szerb elnök. Vučić hangsúlyozta, hogy a memorandum aláírása nagy előrelépést jelent a jövő generációinak oktatásában.
5: Ez az egyetem, a Szent Száva Egyetem, olyan hely lesz, ahol a jövő papjainak teológiai képzése válvetve zajlik majd az orvostudományi, jogi, természettudományi, műszaki tudományi és művészeti tanulmányokkal. Ahogyan az a memorandumban is szerepel, minden olyan hivatás, amely az igazság, az erény, a tudás és a kölcsönös tisztelet maradandó értékein alapul, hozzájárul egy igazságos és felelősségteljes társadalom felépítéséhez.
10: Idén is ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndíj program keretében megvalósuló képzést az MNT 2012 nyara óta szervezi. A felhívás a 3. osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a 4. osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza munkavállalás céljából. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megrendezésre a következő helyszíneken: Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse, Topolya, Temerin. A jelentkezők a kurzus előtt szintfelmérőn vesznek részt június 26-án. A tanfolyam összesen 80 órából áll. Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatás@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a hivatal telefonszámán. Jövő héttől, azaz május 11-től lehet 2 héten át beiratkozni a magyarkanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménybe. Az óvoda kötelező a 2020. március 1-e és 2021. február 28-a között született gyermekek számára. Az iratkozás az EU-Prava rendszeren keresztül történik. Fejus Ornella riportja.
12: Jelen pillanatban Magyarkanizsa községben összesen 630 óvodás van. Ebből 190-en ballagnak el hamarosan, és váltják az óvodát iskolára szeptembertől. Az intézménybe első alkalommal iratkozó gyermekeket elektronikusan, dokumentumok benyújtása nélkül írathatják be a szülők. Az orvosi vizsga feltöltését pedig elég, ha a nyár folyamán augusztus 21-ig elvégzik. Márta Ottília, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgatója.
13: Május 11-től 25-ig iratkozhatnak a gyermekek az intézményeinkbe, úgyhogy itt várjuk az EU-Praván keresztül. Tehát ez nagyon-nagyon fontos információ, hogy csak ezen a portálon keresztül lehet iratkozni. Nyilván, ha szükség van segítségre, kolléganőnk mindenben segít, többszöri próbálkozás után nem megy, akkor nyugodtan jöjjenek be, vagy telefonos segítséget kérjenek.
12: Az érdekeltek több szolgáltatás közül is választhatnak. Igényelhetik az egész napos vagy a félnapos tartózkodást nem csak Magyarkanizsán, hanem több, kisebb településen is. Az intézmény vezetősége pár éve bevezette a nyílt hetet. Ennek az 5 napnak az a célja, hogy azon gyermekek, akik szeptemberben kezdik meg az óvodát, szüleikkel együtt betekintést nyerjenek az óvoda működésébe. Bós Szuzanna, a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény igazgató helyettese.
14: Megismerkednek a gyerekek a leendő kis pajtásokkal, az óvónénikkel, a csoportszobákkal, az óvodák tereivel, játszanak egyet közösen, akár a csoportszobába, akár az udvarokban. Egy-egy közös programot csinálnak a gyerekekkel és az óvónénikkel.
12: A nyílt hét május 18-ától kerül megszervezésre, 5 napon át, napi másfél órán keresztül a község összes intézményében.
10: A pontos idő 16 óra 9 perc.
2: Időjárás.
15: Szabadkán és környékén jelenleg 23 fokot mérhetünk, és holnap is a maihoz hasonló időjárás várható, változékony felhőzet mellett több órás napsütésre, valamint 23-24 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk szombaton.
16: Hallgass napjaink slágereit!
17: És légy tájékozott!
16: Ez a Panno Rádió.
2: Reklám.
18: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
19: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
18: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
19: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
20: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
18: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
21: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
22: Ha

0: Lady Gaga vadonatúj dal, ami egyébként egy filmbetét dal, az Ördög Prádát visel második részének, amely ugye a napokban indult a mozikban, ennek a betét dala. Hello mindenkinek, elindult a mai csillaghullás. Jönnek a legnagyobb kedvencek. Na továbbiakban egészen 20 óráig nincs megállás. Hétvégére hangolódásképpen tartsatok velem, rengeteg jó zene vár rátok, köztük a ti kedvenceitek is, mert hogy kérhettek, kívánhattok. Írjátok meg, mit hallgatnátok a 90-es évektől egészen napjainkig, erre pedig a következő elérhetőségek állnak rendelkezésre. Elsősorban itt van a 063-621-605-ös SMS, illetve Viber számunk, ugye üzenetben tudtok kérni, kívánni, és ugyanígy üzenetben tudtok kérni, kívánni a Facebook oldalon keresztül, Csillaghullás Pannon Rádió, így tudjátok megtalálni, illetve bekövetni. Jön most a folytatásban Kygo legutóbbi dala, a That's When You Know, aztán pedig itt lesz még Norma Jean Martin és az Encore nevezetű újdonsága. Még mielőtt a mai első kérések teljesülnének, itt a pénteki csillaghullásban, amihez kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, tartsatok velem. Na folytatásban a műsor házigazdáját, na mikrofon is a keverő előtt, Boros Alent halljátok.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shaboozin.
4: Everybody at Bargain Tips.
5: I'm Sabrina Carpenter.
6: You can see that I know less than me is the soul.
7: It's Tate McRae.
8: Baby, don't get crazy.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: With your love and on me.
11: That's right, with your love and on me.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: This is Post Malone.
14: I had some bail. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
15: Chill out, chill out.

Nord Matyi Martin újdonsága, ez volt az Encore. Na folytatásban pedig már is itt az indító blokk, az első mai teljesülendő kérések. Szia, az El kell, hogy engedj című számot szeretném Marics Petitől. Zita kért, ez ugye a Hogyan tudni kérni nélküled filme egyik betét dala, egy ugye egy jól ismert Damien dal. Marics Peti és Márkus Luca adják elő, ugye majd az El kell, hogy engedj. Hello, előre is jó hétvégét, Pitbulltól a Firebolt kérném. Szebi kérte, jön majd a tűzlabda, a Fireball, Pitbullt harmadikként hallgatjuk. Kedves csillagulás, a Hall of Fame című dal lenne a kérésem. Anna Mari, The Script és Will.i.am egy igazán jól ismert dal. A Hall of Fame a hírességek csarnoka, ez jön majd elsőként. Íme egy újabb szép napot, a nincsen véletlent kérném a halott pénztől. Kívánok jó zenehallgatást és kellemes délutánt. Ezt Hajnitól kaptam, viszont kívánok mindkettőt, jó zenehallgatást és kellemes délutánt is. Halott pénz jön majd, és a nincsen véletlen. Illetve üdvalen Bob Sinclair, World Hold On pöröghetne. Ezt pedig Tibi kérdezte. Noná, Bob Sinclair, Steve Edwards a közös dala, a World Hold On Fisher újragondolásában. Ezt pörgetem a blokk végén. Előtte jönnek Marsalkó Dávidék, itt lesz Pitbull John Ryan-nel, Marics Peti Márkos Lucával, kezdésnek pedig The Script és Will.i.am, és az a bizonyos Hall of Fame. A folytatáson pedig 19 óráig tudtok még ti is kérni, kívánni. 063 621 605, a Facebookon pedig Csillagulás Pannon Rádió.

kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: baby. I'm a fireball.
1: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
2: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
3: Yo, what's up, people? My name is Ray from Two Unlimited.
1: On your number one hit music station.
3: Pennon Radio.
4: Sziasztok, Istenes Bence vagyok.
5: I'm David Gera.
6: Sziasztok, Jóci Begyi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Szeretnéd tudni, hogyan vívták meg a történelem legnagyobb jogi csatáit az Amazonasnál? Vagy hogy mi zajlik egy profi sportoló fejében a sérülés után? Akkor május 9-én itt a helyed! Az NCC középiskolás programja a Zentai Gimnáziumban nyílt KP szombatot tart, ahol a történelem, a jog és a pszichológia legizgalmasabb kérdéseit boncolgatjuk. Legyél nyolcadikos vagy középiskolás, nálunk a helyed, ha fontos neked a tudás és az új barátságok. Találkozzunk május 9-én 10 órakor a Zentai Gimnáziumban. Érkezz jóként, távozz kiválóként!
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Most a folytatásban Gudics Mátét, a Megasztár korábbi győztesét hallhatjuk, aki a legújabb daláról mesél. Ez a vihar, ez a dal címe.
2: Szabó Zé volt a dal szerzője, és ő is felelős a hangzásért, tehát ő volt a sound designer, illetve Német Márka a dalszövegnek az írója. Hárman hoztuk ezt igazából össze. Én mint előadó vettem részt a folyamatban, elég konkrét tervekkel álltak elém, és nagyon zökkenőmentesen ment a dal szerzés folyamata. Úgyhogy én azt mondom, hogy az végeredmény magáért beszél, ez egy direkt bevett poposabb dal, mint amit tőlem megszokhattak, szeretnénk, hogyha ez egy kicsit jobban betörne a rádiókba. Még

0: lehet egy új szerelem, lehet egy régi felbukkanása, lehet egy csalódás, egy tragédia, bármi. Tehát igazából ebben nekem, hát most mondanám azt, hogy hála Istennek volt szerencsém sokat megélni. Tényleg szerintem bárki tud ezzel a dalszöveggel azonosulni, mindenki életében volt hasonló, vagy hogy bármilyen ilyen szituációra, életképre rá tudja húzni, úgyhogy tényleg én magaménak érzem teljes mértékben a dalt és a dalszöveget is, és nagyon szerettem játszani.
1: Sziasztok! Gudics Máté vagyok, ez pedig az új dalom, hallgassátok ti is a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka a Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó, gyere el, vásárolj, spórolj!
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Programajánló.
5: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsigapál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
6: Média támogató a Pannon RTV.
7: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
8: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
7: 21 órától.
9: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
7: 22 órától.
10: Hello everyone, this is Bracketer, and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
7: 23 órától.
11: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
12: Éjféltől pedig.
13: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
14: Yo, it's Martin Garrix and you're listening to my show, The Martin Garrix Show on Pannon Radio.
7: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban.
15: Let me out of this

0: Reklám.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: 17 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Annával.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 063-889-6098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 063-889-6098. Legyél te is fites diák!
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024-55-50-25.
7: Csillaghullás. Több, mint kívánságműsor. Hétköznaponként 16 órától. A Pannon Rádió.
8: Ilyen az a

0: A mai kedvencek közül Temper City és a Self-Aware című dal szólt itt a csillagolás mai második órájában. Újabb kívánságdalok érkeztek ezek közül teljesen néhány, illetve 19 óráig. Megmegélhatjátok, mit is hallgatnátok a 90-es évektől napjainkig. Hello, az Every Time We Touch, ez lenne a kérésem. Köszi előre is, jó hétvégét, Csilla. Köszönöm szépen, jó hétvégét kívánok. Jön majd Cascada és az Every Time We Touch, egy újabb keltezésű remixben, ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Üdve Asher-től a Yeah zenét szeretném. Albert kérte tőlem ezt a klasszikus, 2000-es évek eleje, Asher, Lil Jon és Ludacris, jön majd a Yeah. Szia, Len, nagyon jó a műsor. Szeretnék egy dalt is kérni, innától az up, ez lenne az. Jó hétvégét kívánok, Valentina. Valentina, én is kívánok jó hétvégét, és örülök, hogy tetszik a műsor. Inna Sean Paul-lal érkezik majd, az up című dalt hallgatjuk majd harmadikként. Hello, az Emlékezz rám, ezt kérném a kívánság műsorban, Zsófi voltam. Children of Distance, Emlékezz rám, az Ellen Juniorra a kiegészült változatban jön majd ebben a soron következő blogban. És még egy üzenet, sziasztok, a csúcson túl lenne a kérdésem Majkáiktól, mindenkinek, aki szereti. Ezt meg már Noémi kérte. Jön Majka, Curtis és Nika, utána Cascada, előttük Inna és Sean Paul. Itt lesz a Children of Distance Ellen Juniorra, kezdésnek pedig Asher, Lil Jonnal és Ludacris-szel.
1: Hey, what's up? This is Jay-Z.
2: This is Big Snoop D-O-double-G.
3: It's your boy Wiz Khalifa, man.
4: Hey, yo, this is Eminem.
5: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
6: Csillagullás, a

Csillaghullás, a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban. MD

0: Sziasztok, én Veres Mónika Nika vagyok.
1: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
0: És azon belül is küldjük sok szeretettel a Csúcson túl.
1: Ciao.

tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek. Mindenki pörög, riadtak mindig tele. Ettől visszahúznak utcák és közterek.

0: Reklám.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy

0: csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754. Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Ő volt Alan Walker, a folytatáson pedig jön Hathaway.
1: Nullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: A műsor folytatásában egy valódi világsztárt köszönhetek, az Eurodance vonal egyik ikonját, egy olyan énekest, akinek arany és platina lemezei voltak Ausztráliától, az Egyesült Államokon át Európáig. Legnagyobb sikere pedig a világ számos pontján, tengeren, innen és túl is uralta a slágerlistákat abban az időben. Hathaway, köszöntelek a Pannon Rádió hullámhosszán.
3: Thank you very much, thank you for inviting me.
2: Nos, ugorjunk vissza az időben, 1993-ban megjelent első albumod és number one slágered A What Is Love. Ez bizony hosszú idő. El tudnád-e mondani, hogy is kezdődött minden a zeneterén, és melyik a legkedvesebb emlékeid ebből az időszakból?
3: That's a long time ago.
2: Ez bizony hosszú idő, de hogy miként is kezdődött? Nos, én mindig is sportoltam, divatbemutatókat szerveztem, és sok más dologgal is foglalkoztam. Majd Németországba, Kölnbe költöztem, ahol sok tennivaló volt, de sok minden hiányzott is az életemből, ezért eldöntöttem, hogy esténként zenéket fogok készíteni egy barátommal, akit Alexnek hívnak, mivel napközben a divat világával és az amerikai focival voltam elfoglalva. Jókat szórakoztunk Alexel a stúdióban, ám egy nap felhozta azt, hogy ideje lenne valami komolyabbat alkotni egy lemezkiadónak, hogy a bérleti díjat tovább tudjuk fedezni, és hogy keresünk is már egy kis pénzt. Megcsináltuk, megszületett a What Is Love, elvittük a kiadóhoz, akik nem voltak elájulva. Azt mondták, jó, nem rossz, de talán túl egyszerű, nem hiszik, hogy lenne piac ilyen daloknak. Én viszont nevettem egy jót, és azt mondtam, higgyétek el, ez pont az a sláger, amit kerestetek. Nos, nehezen jutottunk dűlőre, 3 hónapot tartott a húzavona, majd egy jó barátom az új rádiójában bejátszásokra is használta a dal részleteit, aztán pedig szépen lassan befutott, elterjedt, és itt tartunk most.
3: Your jingle for a new radio station, a good friend of mine used it. Here we are.
2: A legnagyobb slágered a What Is Love feltett téged a slágerlisták élére, és szinte nincs olyan retro buli sem, ahonnan hiányozhatna a mai napig. Véleményed szerint mi a dal titka, hogy mondhatni örökérvényűvé vált? Ez egy univerzális kérdés. Nos, 5-6 melódia változik csupán, állandóan. Egyszerű, azok a dolog közé tartozik, ami magával ragad, és csak énekelnéd. Emlékeztet arra, hogy bármilyen helyzetben is vagy, jó vagy rosszban, mindig szükséged van a szerelemre, és igen, mindannyian félünk egy dologtól, a megbántástól.
3: You still need love, and we're all afraid of one thing, to be hurt, and that's that.
2: Még egy picit a témánál maradva, mi a véleményed? Az 1998-as Diszkópatkányok című film sokban segített a dal további népszerűsítésében?
3: Well, you know, I was working very much with Clive Davis.
2: Tudod, rengeteget dolgoztam Clive Davis-szel, egy nagy amerikai kiadó elnökével, nagyjából 20 évet, és egy poénnak indult egészen pontosan 1994-ben Lauren, a Saturday Night Live show műsor vezetője, egy vicces jelenetet talált ki, 70-es évekbeli beütéssel, kattant pasikkal, és Will Ferrell, valamint Chris Catton annyira őrültek és viccesek voltak, hogy meghívták maguk mellé a legendás Jim Carrey-t is, és elkészült az a bizonyos autós jelenet, a What Is Love pedig ennek folytán valódi himnusszel nőtte ki magát, és aztán jött a film is. Úgymond a folytatása a show műsor poénjának, a Diszkópatkányok, és hát igen, nagyon sokat segített a dal népszerűsítésében, mivel tudod, abban az időben az amerikai piac nem volt túl fogékony az európai zenékre, így hatalmas érzés volt az Egyesült Államokban is sikereket elérni.
3: It helped a lot, it was a great deal of help, and so it was great to really... be successful on the American market.
2: Meglátásom szerint nehéz úgy kiadni új dolgokat, slágerre vinni valamit, amikor a rajongóid továbbra is azt várják el tőled, hogy maradj a 90-es évek stílusában, ugye?
3: Exactly.
2: Pontosan így. Ez részben érdekes is, hiszen énekelsz egy új dalt, és a reakció szuper, de ha nem gond, akkor énekeld már a régieket is. Hát, nagyjából ezzel szembesülök, de valahol ez talán természetes is. Tudod, amikor Elton Johnnal leültünk beszélgetni, és nevettünk egy jót a régi szép időkön, nagyon hálásan nyugtáztuk, hogy mindkettőnknek volt világslágere, hogy megélhettük azt, hogy valaha is valakinek adódik egy világsláger, hogyha valaki ezt megéri, legyen nagyon boldog, és legyen nagyon hálás érte.
3: Very happy you've had the world number one.
1: Csillaghullás.
3: Hi guys, at Pannon Radio, this is Hathaway saying love and peace and take good care of yourself, okay? What is-

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
7: Kívánság dolog, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
8: A legnagyobb kedvencek itt a Csillaghullásban. Szia, Alen, Des és Nagy Bogi közös dalát szeretném kérni. Köszi szépen, Ivett. Nagyon szívesen, Ivett. Nagy Bogi, Des és a Jól leszek újra. Egy mai magyar kedvenc, ez jön mindjárt elsőként, illetve utána Hello, jó hétvégét a Fragmától, a Takaz Miracle, ezt kérném. Oscar kérésére pedig 2008-as változatban jön Fragma dala, egy igazi klasszikus klubzene, előtte pedig egy magyar mai kedvenc, mondhatni újdonság.
7: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: Égséggyötri, korog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik. Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Ez volt a Cynical Two Colors és a nagy öreg dobosok, a Selfie Duo, ugye Play the Life újra gondolva. 18 óra 12 perckor pedig újabb kívánság dolog teljesülnek, valamit ebben az órában érkezhetnek még. Szép napot, szeretném meghallgatni a Jonas Brothers Sucker című dalát és további jó műsort, valamint kellemes hétvégét kívánok Gyöngyi ezt. Kívánok én is kellemes hétvégét, jön a Sucker a Jonas fivérektől mindjárt elsőként majd. Ciao a Lovers on the Sand Getta régi zenét kérném, Alan, kösz, ha leadott, kicsi volt a maketesről. Lebizony David Getta és Sam Martin dalát is hallgatjuk majd ebben a blogban. Szia, Alan, Szatmáritól, ha lehet az éges el, ezt szeretném, és köszönöm, ha szólhat. Dina kérte ezt a klasszikus DJ Szatmár és Jucus dalt. Hello, a Turn the Lights Off, pörögjön a gyorsabban, elmúljon a munkaidő, aztán pedig jó hétvégét mindenkinek, Arnold. Kitartás, akkor jó munkát kívánok, aztán pedig élvezd ki a pihenést. Jön majd tehát az általad kért Kato és John dal, na mai kedvencek közül a Turn the Lights Off. És még egy üzenet, szia, Fanni vagyok, 21 Rose-tól a Fall című dalt kérném a csillaghullásban, köszi. Ezt is hallgatjuk, jön tehát a Fall, előtte a Sucker, utána Turn the Lights Off, itt lesz az égessel, majd pedig na blokk végén a Lovers on the Sun.
1: Hey, it's Nick Jonas, you're listening to all the best.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: szókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Elbrákó. Műszaki cikkek széles választéka Szabadkán. Új hűtő, mosógép vagy televízió. Klímát, konyhagépet, elektromos rollert vagy kerékpárt keres. Nálunk minden megtalál egy helyen. Gyorsan, egyszerűen, megbízhatóan. Ráadásul most még könnyebb vásárolni. Akár 24 havi kamatmentes részletre is hazaviheti a kedvenceit azonnal az üzletből. Látogasson el hozzánk Szabadkán a Rádics Fivérek utca 43-as szám alatt. Elbrákó. Gyere el, vásárolj, spórolj!

0: Béres, Velép Tamással készített el a legújabb dalát, ami egyébként egy Jimmy feldolgozás, erről mesélnek ők.
1: Jól sikerült a Nikasa Perimeno, az már több mint 12 milliószor megnézték a videó megosztón, illetve nem tudom, négyszeres platina lemez lett, szóval hál' Istennek szerették az emberek, és akkor úgy voltam, hogy csináltam ezt a Jimmy projektet, mert ugye 25 éve ment el a Zambó Jimmy, én már nagyon szeretem a munkásságet, szerettem volna tisztelni előtte, és akkor ki kell csináljam, persze a Dr. Béres és barátai koprodukcióba gondoltam, hogy akivel már dolgoztam, és persze, hogy a Tommy az bennük volt, és küldtem neki egy kettő dalt, és mondta, hogy amelyiket nekem szántad, azt nem szeretném. Így volt?
2: De így volt, de arra nem is emlékszem, hogy az melyik volt.
3: Mögötted áll, én feladtam már, ha sírtam is érte.
2: Mindig olyan csillogó szemmel meséljük ilyenkor, hogy milyen barátságok vannak a zenei szakmában, meg nyilván a színházban is, de hogy ez szerintem tényleg egy olyan nagyon, nagyon jó energiájú csapat, meg egy olyan jó fúzió, hogy Atka, mint producer, nagyon jó csapatot tud összeállítani, és szerintem ez az egyik legfontosabb feladata egy jó producernek, és hát nyilván van egy olyan sound, egy olyan hangja, ami teljesen véletlenül alakult ki, ugye, mint megtudtam itt az évek során, igen. De hogy van ez a nagyon jellegzetes, rekettes hangja, ami hát ilyen nem is tudom, ilyen magyar Jay-Z véteszi, gyakorlatilag. Én nagyon szeretem, amit ő csinál, és nyilván az előző siker az nem csak a számokban mutatkozott meg, hanem abban is, hogy az emberek a koncerteken, az enyémen, Atkáim külön a közös koncerteken, hát ordítva, üvöltve énekelték velünk.
1: De ez nyilván, bocsánat, szabad bánok, ez az eredeti szerzőknek szól. Nyilván
2: egyértelmű,
1: nekünk igen. Volt egy jó érzékünk, ahogy hozzányúltam, hogy jó énekest választottam, jó hangszer előtt, jó gondolatot, de azért az igazi tapsod a szerzőknek jár, akik az eredeti dalokat írták.
3: Ugye nem bántad meg, kérdezem százszor, ugye nem bántad meg.
1: Én szeretek saját dalokat is írni, amit nem annyira tudnak az emberek, mert nem jut el hozzájuk, de inkább a feldolgozások, de maradunk ott is, de például lesz most egy Bombonnal közös, mert most 30 éves koncertjük lesz, és megkértek, vagy felkértek, hogy egyik dalukat poroljam le, és arra csináltam egy közöset nekik, vagy velük, és nagyon, nagyon megtisztelő volt, és hálás vagyok, de lesz minden.
3: Nem bántam meg.
1: Szevasztok, helyen jelenik a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat. Itt vagy.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Műsorajánló.
6: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannon Rádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista 91.5. Csak a Pannon Rádióban.
7: Your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagullás.
8: És itt a folytatás, a már is újabb kívánságdalok teljesülnek. Szép napot, hogy Vicky Martintól szeretném a Living La Vida Locát. Köszönöm, nagyon jó ma is a műsor. Helena kérte ezt a dalt. Örülök, hogy tetszik. Jön majd egy igazi klasszikus Vicky Martin dal az óra végén. Üdv Alena, Follow the Flow új dalát kérném. Ezt Attila kérte tőlem. Beszívom, ez a vadonatúj Follow the Flow csapat dalának a címe, úgyhogy ezt fogom pörgetni, gondolom, hogy erre céloztál, kérés gyanánt. Illetve szia a Csarsziknak, szeretném, hogy szóljon Dua Lipától a Training Season. Köszi, Betty voltam. Jön tehát Dua Lipa, utána Follow the Flow, majd pedig Ricky Martin.

0: Reklám.
1: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
4: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
5: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
6: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
7: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
6: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
7: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
12: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Tony Iggy és az Astronómia, mégpedig a vokálosított változatban Never Going Home címmel itt a Csillagulás utolsó órájában. Ahogy is elérkeztünk az áróblokkhoz, kettő kívánságdal, ami még teljesül. Hali Csillagulás, az Apu Vedd Meg zenét kérném. Köszi, jó hétvégét mindenkinek, Máté. Viszont jó weekendet, illetve szia a Starships, pörögjön Nicki Minajtól a kívánság műsorban, nekem is, azoknak, akik még emlékeznek rá, Roland. Egy igazi jó kis bulizen a 2000-es évekből, Nicki Minaj, jön tehát a Starships, utána pedig Well Hello, és a jól ismert Apu Vedd Meg.

0: Műsorajánló.
1: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától.
2: Hey DJ! Where's the beat?
1: Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra.
3: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb Grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
4: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannon Rádióban. 20 órától.
5: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my off-the-record radio show right here on Pannon Radio.
4: 21 órától.
6: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Hardfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
4: 22 órától.
7: Hello everyone, this is Bracketer and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
4: 23 órától.
8: Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
4: Éjféltől pedig.
9: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
10: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
4: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.

Robin Schulz és az All This Love. Robin Schulz a világsztárok estének állandó szereplője, a rádió műsora szombat esténként, azaz holnap este is hallgatható 23 órától 60 percen át egészen éjfélig. Heti szinten ez a Sugar Radio Show exkluzívan, csak itt a Pannon Rádió hullámhosszán. És akkor a folytatáson pedig jön a Csillaghullás Mix, mai kedvencekkel tele tűzdelve, egy igazán jó kis egyveleg, ez vár rátok bulira hangolódásképpen egészen 20 óráig, amikor is kezdetét veszi majd a poplista Zecivel, 22 órától pedig csendtávolítás Szlatki Csillával egészen éjfélig. Ez vár rátok itt a folytatásban, Csillaghullás pedig legközelebb hétfőn, hétkezdő hangulatban számítok majd a figyelmetekre a 16 órai híradót követően. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok, illetve az egész heti figyelmet, a műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást és kellemes hétvégét. Sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Idén is ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzés szervez a Magyar Nemzeti Tanács. A felhívás a harmadik osztályos középiskolás tanulóknak szól, akik ősszel kezdik meg a negyedik osztályt. Olyan diákok jelentkezését várják, akik szerbiai felsőoktatási intézménybe készülnek felvételizni, és olyan felnőtteket is várnak, akik Magyarországról tértek vissza a munkavállalás céljából. A tantermi oktatás július 6-a és 17-e között kerül megszervezésre több vajdasági városban. A tanfolyam összesen 80 órából áll. A benzin ára változatlan, a dízel 2 dinárral drágul kutakon. A következő 7 napban 1 liter eurodízel ára 223 dinár lesz, míg a benzin literenként 191 dinárba kerül majd. Az új üzemanyagárak 15 órától lépnek érvénybe. Dr. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek a Tisza párt elnöke, Magyar Péter. Magyarország holnap beiktatásra kerülő miniszterelnöke Facebook posztjában azt írta, miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása, és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. Az új jelölt megnevezésére azért volt szükség, mert mellétei Barna Márton nem vállalta a megbízást. Döntését azzal indokolta, hogy nem szeretné, ha a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolata árnyékként vetülne a rendszerváltásra.
2: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista, az elmúlt hét legtöbbet pörgetett dalai, mindegy helyen. Mindegy helyen. Péntekenként 20 és 22 óra között a 91.5 Pannorádióban. A legfrissebb jettesi listák alapján. Poplista, 91.5. Csak a Pannorádióban.
4: Sziasztok, ez itt a Poplista, és Vekán Péter Zeci vagyok, és elhoztam nektek 40 dalt, 40 top dalt a masszistája alapján, magyar dalokat. Kezdünk is 40. helyen, Forest Street és az Ilyen az élet. 39. helyen Horváth Tomás és a Megszakad. 38. helyen

0: mindegy helyen.
1: Poplista. Folytatjuk a 35. helyről a poplistát, ahol Solveig és Marsalkó Dávid található, és a valaki mondta, 34. helyen Dr. Béres és Király Viktor és az Ors is. 33. helyen Curtis és Charlie dalal maradunk végig, 32. Honey Beast és a Kavarog, 31. pedig New Level Empire és Dérheni dala, a Neked valóság.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Már is a top 10-nél tartunk. 10. helyen Dr. Bérecs és Mango Ride és az Éjjel ott várok rád. 9. helyen Follow the Flow és a Valahányszor. 8. helyen Rácz Gergő Valami. 7. helyen Zolap, sehova se passzolok. 6. pedig Tarány Tamás, Nem hagyom.

0: Poplista.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszélhetek neked.

0: A legnagyobb slágerek nálunk szólnak.
1: Poplista. Top 5-nél járunk, 5. helyen Rúzsa Magda és Lotfi Begidala található, és a Nyári Zápor. Még 4. helyen Tóth Abigail és Accent, ez pedig nem más, mint a Sugar Daddy. Nyári.

0: Minden pénteken este a legnagyobb slágerekkel. Poplista.
1: Első, ezen a héten nem más, mint Nagy Bogi és Des, a dal pedig nem más, mint a Jó leszek újra. Maradjatok továbbra is a 91.5 mellett, és Zvekán Péter, Zeci voltam, sziasztok!

nézem a képeket, amíg hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma

0: Reklámozás hirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Csendháborítás. A Pannon Rádió elektronikus zenei magazinja Szlacki Csillával. Vajdasági DJ-k, nemzetközi mixek, interjúk és beszélgetések minden pénteken 10 órától. Hey DJ! Where's the beat? Mutasd meg, mit tudsz. Mutatkozz be a csendháborításban. Tarts velem egy elektronikus utazásra. Sziasztok, ez itt a Csendháborítás, a Pannon Rádió Mix műsora. Én Szlacki Csilla vagyok. A mai műsor vendége egy tehetséges hölgy DJ, Juhász Évi, művész nevén Évi Nor. Szia, üdvözöllek a műsorban!
3: Sziasztok! Üdvözöllek titeket!
2: Hogyan alakult ki benned a zene iránti kitartás? Hogyan kezdted?
3: A zene nálam mindig jelen volt az egész életemben, de igazán a régi budapesti éjszakák formálták ezt az egészet. Sok időt töltöttem a táncszereken, figyeltem, hogyan építik fel a hangulatot azok, akik tényleg értik ezt a világot. Innen jött a motiváció, hogy ne csak hallgassam, hanem én is adjak valamit ebből, tehát hogy zenéjek. 2024-ben kezdtem el komolyan a zenét, de fejben sokkal régebben indult amúgy gyerekkoromban.
2: És milyen eszközökkel kezdtél el gyakorolni, milyen lehetőségek voltak adottak?
3: Az elején azzal dolgoztam, ami elérhető volt, otthoni setup, sok gyakorlás, rengeteg zenehallgatás és elemzés. Nem a felszerelés volt a lényeg, hanem hogy órákon át kiszóljam az átmeneteket, groove-okat, dinamika érzetet. Később jöttek a komolyabb eszközök, tehát traktor, pályanyír, keverő, ugye, amiről most is zenélek, mixelek. És igazából az alapokat a kitartás rakta le, hogy kitartottam sokáig, hogy gyakorolok. Most is minden nap gyakorolok, mai napig.
2: És voltak-e támogatóik, akik segítettek a kezdetekben?
3: Szerencsére igen, a mai napig fontos emberek állnak mellettem. A legjobb barátnőm Lucia Suerte, és mentoromra Tomi Mohillára bármikor számíthatok. És ők azok, akik folyamatosan dísznek bennem, motiválnak, és olyan szakmai hátteret biztosítanak, amiért nagyon hálás vagyok nekik, és mindig pozitív tanácsokkal látnak el, és tolnak előre, tehát nem hagyják, hogy elveszem.
2: És milyen stílusokkal kezdted, és jelenleg mit képviselsz?
3: korábban a keményebb, karakteresebb vonalt állt hozzám közel, tehát például industriál, hard techno, és de mára teljesen ez letisztult az irány, és most már inkább groove-ra, hypnotic techno, hard groove, és olyan szetteket szeretek építeni, amik húznak végig, feszesek, mégis utaztatnak, és érzésekkel van teli.
2: Vannak-e példaképeid, akikre mai napig felnézel, akiket követsz?
3: Igen, persze. Azokra nézek fel igazán, akik hosszú évek óta hitelesen képviselik ezt a kultúrát. Trendektől függetlenül például Sven Fate, Carl Cox, DJ Rush, Victor Ruiz, Nastia, és meg sorolhatnám tovább. Nagyon sokat szeretek, meg a régiekből, de a mostani fiatalságban nem is biztos, hogy emlékszik rájuk, vagy már nem is tudja, hogy kicsodák. De az ős erős technó, tehát az eredetit. Nagyon szeretem őket a mai napig.
2: Már ezen éltél eddig, és vannak-e fellépéseid, amelyekre kifejezetten büszke vagy?
3: 2024 óta indult el ez az út élőben is, de utána a Tilos Rádió élő műsorában került, az Electric Feedben. Különleges élmény volt, utána pedig Budapesten az Echo Klubban is fontos állomás lett a zenében. Minden fellépésre büszke vagyok, ahol sikerült valódi kapcsolatot kialakítani a közönséggel.
2: Jövőbeli terveid, ami a DJ-zést illeti?
3: Feltörekvő DJ-ként, igaz, ezt nem tudom, hogy szabad-e így fogalmaznom, de minden több minőségi fellépést kapni, új helyszíneken, erősebb saját brand és folyamatos fejlődés a zenében.
2: Ugye készültél egy mixel, mit hallhatunk vissza ebben a szelekcióban?
3: Hát ez egy húzós, pörgős mix lett, nyers groove-okkal, hipnotikus vibe-val és végerős energiával, olyan, ami visz magával, elejétől a végéig. Igyelem, hogy jól fognak szórakozni a hallgatók.
2: Én ebben biztos vagyok, további sok sikert kívánok neked, Évi. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm. Puszi mindenkinek.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Pannon Rádió. Ez itt a Csendháborítás.
3: Folytatjuk a második órát Spider Ghost mixével.

0: Csendháborítás.
1: Péntek esténként a Pannon Rádióban.
2: You're sending me a message. I can stand you by my side, by my side, by my side, by my side.

0: A mai csendháborítás végéhez értünk. Egy hét múlva újra találkozunk a megszokott időben. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szlaszki Csilla.
1: Álláshirdetés.
2: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannoner TV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannoner TV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannoner TV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannoner TV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.

0: Lascia che sono
1: A 94,5 MHz-en.
2: Pannon Rádió.